ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Justin Bieber, Kid Leroy és a Stay, jó indítás volt. Viszont nagyon jó a folytatás is, Martin Garrix jön már is, ez a Butterflies a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig a Toy Story 5. részének egyik betétdalán is dolgozott, ami hamarosan június 19-én fog egyébként megjelenni. Ez viszont már itt van tőle, egy igazi újdonság. Taylor Swift és az Oplight a rádió 1-en.

0: teszi.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger meg, és mindenkinek megvan az, hogy mire háklis, mi az, amit egyszerűen nem tud elviselni, pedig lehet, hogy nem is olyan nagy dolog önmagában, de hát nem bír vele. Joe Corinak például ilyen, hogyha nincs elég víznyomás, meg nincs elég meleg víz a szállodában a tus alatt, ahol egyébként közel nem túlzás egy órát is képes állni fellépések után, részben így vezet le. Na, hát ez meg az igazi mai sláger, Joe Corey, Galantis, Daily Longer, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A következő órában is a legnagyobb kedvencek változatosan. Hozom majd Rayt, hozom Sam Feldet, de itt lesz Sziva Max is. A kezdésen pedig Ed Sheeran, akivel nem lehet tévedni. Nagyon jó lett ez a dolog. Camera, méghozzá Siri remixében. Így készítettem be, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések

0: útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert 3 óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ma is lesz live mix, a lemezjátszóknál 5 órától Kuki, attól pedig vele a kívánság műsor vár mindenkit, ez pedig az egyik legnagyobb kedvencünk tőle, Kuki Draven Love Again.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a fogyarásban Hypaton, egy fiatal olasz DJ, akinek egyébként a családjában rengeteg zenész van, az apukájának volt egy bandája is, az unoka tesója pedig a DJ Mag Top 100-as listán is fent van már. Itt szerintem lesz köztük egy harc hamarosan. Hypaton most Norma G. Martinnal, az igazi mai sláger az Out of My Head itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megköszönjük pedig az énekes, aki tegnap este megtöltötte a Wembley-t, ami nem pici, Londonban. Múlt héten az O2 Arénát, most a Wembley-t. Jó kis széria. Ő Ray. Ez pedig az igazi mai sláger, a Where is my husband? Itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Erősen indult a plázson is a nyár és a június. Igazán felpörögtek az ottani koncertek, ahol egyébként több Rádió 1-es DJ-vel lehet ezen a nyáron találkozni. A legnagyobb buliba továbbra is mi visszük el a hallgatókat is. A Rádió 1-el együtt lehet a legjobbakat partizni, ez nem változik, és ez a hangulat most itt egy picit szerintem fokozódik. Sam Feld igazi mai slágerével, ez a Hard Like Mine.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekend, holnap pedig jön náluk a játék, az újabb foci VB-s játék, naponta akár 100 000 forintos nyereményért. Pedig a következő óra indítása. A Hearst dalával a Purple Disco Machine jön mindjárt. A Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csak nem 44%-kal csökkent a jégkár,

0: Kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
1: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
2: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, erős kezdés Miley Cyrus-szal, de legalább ilyen erős a folytatás. Kitóval, Turn the Lights Off, ezt a hangot figyeljük, imádni.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy Rádió egy DJ, nem is akármilyen, többszörös év DJ-je nyertes, és az utóbbi időben mindig a top 3-ban végzett Regál Lili, akinek a legújabb igazi mai slágerét mutatom, ez a Hear Me, itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis nyári hangulatot hozott szerintem ez a dal, és ez is azt fog, sőt, Alex Kenji érkezik már is az igazi mai sláger, ez a Bumble, aki pedig üzenne a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111. Ez a rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig vadi új játék Balázséknál. A foci VB hangulatában jön az új focis játékuk, minden nap három focis kérdéssel, és aki megkapja az esélyt, hogy válaszoljon, és tud is válaszolni, naponta akár 100 000 forintot is nyerhet. Nem állunk meg a zenékkel sem, az igazi mai slágerek között Bibi Rexa a Faithless dal újdagondolásával. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyün. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyün. A Rákóczi utca déli végén, a házak mögötti önkormányzati területen található pálya csaknem 66 millió forintból az Aktív Magyarország program támogatásával épült meg. Tervezéskor fontos szempont volt, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők is használhassák. Aki szeretné kipróbálni, annak egy jól karbantartott biciklire és védőfelszerelésre mindenképp szüksége van. Elektromos rollerrel azonban nem szabad felmenni rá. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Jó, ha tudják, a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon

0: Pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A nemlakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Már lehet jelentkezni a Déri Nép program, országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folkról műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar. Csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Napközben 26-31 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk, 12 perccel már. Június 7-e van a Robertek a névnaposok, sok boldogságot nekik. Tiesto és Iva Max igazi mai slágere után pedig Szigalájé jön, ez a Riptide a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten többek között a tejnek és a bringázásnak is világnapja volt. Nem tudom, hogy ki melyiket választaná inkább ma reggel, de egyik el se lehet tévedni. Én egyébként imádok bringázni reggel. Fastball jön, ez a Good Life itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon is, mondjuk, hogy nyári idő lesz 27 fokkal, de azért nagy eséllyel esni is fog. És a jövő héten is lesznek esők, de azért a hét első felében legalábbis ilyen 28-29 fokra számíthatunk. Sophia the Giants, Purple Disco Machine, Paradise, pár perc és a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Folytatódik

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Köszönöm, hogy Taylor Swift jön, aki állítólag óriási játszmát csinált a közhangulattal még az év elején, amikor nem jelent meg a Super Bowl döntőd a szünetben. Állítólag pont azért, hogy ezzel hívja fel magára még jobban a figyelmet, hogy arról beszélnek, hogy miért nincs itt. És ez amúgy részben be is jött. Tényleg ez volt-e tudatosan, vagy más volt azok? Ezt nem tudjuk meg, de most elindultak elég komoly találgatások, hogy valójában ez volt az egész mögött. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, az Oplight itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyün. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyün. A Rákóczi utca déli végén, a házak mögötti önkormányzati területen található pálya csaknem 66 millió forintból az Aktív Magyarország program támogatásával épült meg. Tervezéskor fontos szempont volt, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők is használhassák. Aki szeretné kipróbálni, annak egy jól karbantartott biciklire és védőfelszerelésre mindenképp szüksége van. Elektromos rollerrel azonban nem szabad felmenni rá. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Jó, ha tudják, a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A nemlakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Már lehet jelentkezni a Déri Nép program, országjárás és a Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folkról műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar. Csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Napközben 26-31 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója

0: A jövő háza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Nagyon jó ez a dal.
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás, és szerintem a következő órákban is nagyon sokszor fogjuk még ezt mondani, hogy fú, nagyon jó ez a dal. Például erre is, amit most indítok, Kashmir Wild Ride, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rezept a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és azzal aztán senkinek nem mondok újdonságot, hogy a Rádió egy DJ szuperdalokat készítenek. Az viszont egyébként egészen ritka, hogy két vagy akár három Rádió egy DJ összeáll. Hát amikor viszont ez történik, akkor nem csak hogy nagyon jó, hanem elképesztően jó dal készül. Most a Stadium X és DJ Metzger Viki mutatja ezt meg. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyűn. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem 510 millió forint uniós támogatással újul meg a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola. A fejlesztésnek, bővítésnek köszönhetően a jelenlegi 300 helyett 400 diák befogadására lesz alkalmas az intézmény. A beruházás várhatóan idén augusztusban ér véget. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Idén először nem Budapestről, hanem Pannonhalmáról rajtol a V4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza, és a cél is ugyanitt lesz. A július 11-i futamon a mezőny összesen 165 kilométert teljesít, 7 nagykörön haladnak át a környék településein, majd 2 pannonhalmi kör következik. A verseny egyik legnagyobb kihívása az apátsághoz vezető emelkedő lesz, amely helyenként 15%-os meredekségű. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A sport teljesítmény javításának lehetőségeiről, az egészségmegőrzésről és a mentális felkészülés szerepéről tanácskoztak a szakemberek a Széchenyi István Egyetemen rendezett országos sporttudományi kongresszuson. A győri eseményen több száz kutató, oktató és sportszakember vett részt, akik a legújabb tudományos eredményeket mutatták be és vitatták meg. A konferencián szó esett arról is, hogy a Széchenyi István Egyetem szeptembertől új sporttudományi mesterképzéseket indít, köztük sportmentális tréner szakot, amely a sportolók mentális felkészítésére helyezi a hangsúlyt. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar. Csupán elszórtan fordulhat elő. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Napközben 26-31 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és milyen egybeesés! Vagy hát milyen jó válogatok az a dalok között, mert hogy egy Chillen után Martin Garrix jön, akik ugye nagy barátok, és az utóbbi időben újra együtt dolgoztak, most pedig két igazi mai sláger a két szuper zenésztől egymás után a rádió egyen. Egy Chillen Azizám után Martin Garrix és az Animals, amit már is indítok. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Felda fogyarásban, aki 13 évesen csinált egy kis céget elkereskedelemre, Kínából rendelt tárukat, eladta, és olyan jó ment, hogy ezt 15 évesen profittal el tudta adni, mármint az egész céget. Pacsi! Sam Feld, most Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Hard Like Mine-it.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a következő óra elején Ed Sheeran Cameraját hozom Siri remixében, aki óriási turnéra indult, aminek a harmadik állomása volt egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválja május 24-én, előtte Luxemburgban és Ibizán is fellépett, konkrétan az előtte levő két napban, szóval elég sűrű volt neki. Azóta viszont már lepörgetett egy svájci bulit is, nem sokára pedig Olaszországban folytatja, a nyár közepétől pedig az Egyesült Államokban zenél. Ed Sheeran Camera Siri remixében. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Ogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest.
2: Július 2-3-4. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Smoky. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.

0: Top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyűn. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyűn. A Rákóczi utca déli végén, a házak mögötti önkormányzati területen található pálya csaknem 66 millió forintból az Aktív Magyarország program támogatásával épült meg. Tervezéskor fontos szempont volt, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők is használhassák. Aki szeretné kipróbálni, annak egy jól karbantartott biciklire és védőfelszerelésre mindenképp szüksége van. Elektromos rollerrel azonban nem szabad felmenni rá. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Csaknem 510 millió forint uniós támogatással újul meg a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola. A fejlesztésnek, bővítésnek köszönhetően a jelenlegi 300 helyett 400 diák befogadására lesz alkalmas az intézmény. A beruházás várhatóan idén augusztusban ér véget. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Sajtótájékoztatóval egybekötött szezonnyitón mutatták be a minap az Aranypart 2 idei fejlesztéseit. A város és a teraszcsoport egyesület együttműködésének köszönhetően több új közösségi elem, árnyékoló és kényelmi szolgáltatás gazdagítja Győr népszerű szabad strandját. A fejlesztések részeként két új napvitorlát helyeztek ki a kevésbé árnyékos területeken, új padok szolgálják a pihenést, valamint további asztalok és ülőhelyek is érkeznek a közeljövőben. A korábbi berendezések jelentős részét újra hasznosították, így a fejlesztés a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartotta. Az Aranypart 2 vízparti szakasza is megújult. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar. Csupán elszórtan fordulhat elő. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Napközben 26-31 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 7 óra után járunk egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ki az, aki megnyerte az American Music Awards-on a legjobb dance és elektronikus zenei előadónak járó díjat? A megfejtés David Guetta, na, aki egyébként már Ibizán is elindította a szezonját, minden hétfőn zenél ott, szóval holnap is, hát aki Ibizán jár, találkozhat vele. David Guetta most a One Republic-kal jön, ez az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázséknál holnaptól új a foci VB játék napi 100 000 forintos nyereménnyel. Én pedig Martin Garrix a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a Butterflies.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kuma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Halmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest.
4: Július 2-3-4.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Top 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújul a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem 510 millió forint uniós támogatással újul meg a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola. A fejlesztésnek, bővítésnek köszönhetően a jelenlegi 300 helyett 400 diák befogadására lesz alkalmas az intézmény. A beruházás várhatóan idén augusztusban ér véget. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Idén először nem Budapestről, hanem Pannonhalmáról rajtolt a V4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza, és a cél is ugyanitt lesz. A július 11-i futamon a mezőny összesen 165 kilométert teljesít, 7 nagykörön haladnak át a környék településein, majd 2 pannonhalmi kör következik. A verseny egyik legnagyobb kihívása az apátsághoz vezető emelkedő lesz, amely helyenként 15%-os meredekségű. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
3: Megkezdődött a Hecsey úti felüljáró rekonstrukciója. A felújítás során nem csak az útburkolat újul meg, hanem a hídszerkezetben kialakult feszültségeket is kezelik. Az aláépítmény megerősítését követően aszfalt erősítő rács és 2 réteg speciális, nagy terhelésre tervezett aszfalt kerül a felületre. A beruházás várhatóan 2,5 hónapig tart. Ez idő alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. A munkálatok ideje alatt a gyalogosok és a kerékpárosok továbbra is használhatják az átkelőt. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
2: A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők.
4: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar. Csupán elszórtan fordulhat elő. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Napközben 26-31 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a fél világ azt találgatja, hogy ki lesz a következő James Bond, és ezen a listán egy újabb komoly szereplő, egy újabb komoly jelölt, az utóbbi időben a Netflix sztár Leo Sutter, aki azért nem csak Netflix sztár, de azért ott is nagyon komoly filmekben szerepel, a Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3:48 is elmúlt, és már csak pár perc, konkrétan kevesebb, mint 15. Pont ezért. És jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel. Jövő héten, ami pedig már holnap lesz, jön náluk a vadi új játék, foci VB-s játék, igen, foci VB lázban égünk mi is. Viszont itt Balázsiktól naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni a játékban, szóval már csak ezért is megéri extrán figyelni. Ő pedig Bibi Rexa, egy Faithless dal teljesen újra gondolt változatával, az igazi mai slágerek között Bibi Rexa és a New Religion. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádió!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
6: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti

0: @radio1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyün. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyün. A Rákóczi utca déli végén, a házak mögötti önkormányzati területen található pálya csaknem 66 millió forintból az Aktív Magyarország program támogatásával épült meg. Tervezéskor fontos szempont volt, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők is használhassák. Aki szeretné kipróbálni, annak egy jól karbantartott biciklire és védőfelszerelésre mindenképp szüksége van. Elektromos rollerrel azonban nem szabad felmenni rá. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Megkezdődött a Hecsey úti felüljáró rekonstrukciója. A felújítás során nem csak az útburkolat újul meg, hanem a hídszerkezetben kialakult feszültségeket is kezelik. Az aláépítmény megerősítését követően aszfalt erősítő rács és két réteg speciális, nagy terhelésre tervezett aszfalt kerül a felületre. A beruházás várhatóan 2,5 hónapig tart. Ez idő alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. A munkálatok ideje alatt a gyalogosok és a kerékpárosok továbbra is használhatják az átkelőt. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A sportteljesítmény javításának lehetőségeiről, az egészségmegőrzésről és a mentális felkészülés szerepéről tanácskoztak a szakemberek a Széchenyi István Egyetemen rendezett országos sporttudományi kongresszuson. A győri eseményen több száz kutató, oktató és sportszakember vett részt, akik a legújabb tudományos eredményeket mutatták be és vitatták meg. A konferencián szó esett arról is, hogy a Széchenyi István Egyetem szeptembertől új sporttudományi mesterképzéseket indít, köztük sportmentális tréner szakot, amely a sportolók mentális felkészítésére helyezi a hangsúlyt. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszgidákat, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is, a kaszállási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszállás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszgidát sikerült megmenteni. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar. Csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Napközben 26-31 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
4: Kell a csapadék, mert kiszáradnak a tavaink, írta valaki, így van.
5: Ezen már túl vagyunk, haver, sajnálatos módon. Ugye itt a Velencei tó kapcsán most elindult a nagy óriási pánikket, és tényleg rohadt nagy baj van. Csak ilyenkor mindig az történik, hogyha csinálsz 3-4 olyan fotót, ahol teljes szárazság van, és már halott halak mindenütt, és halott fürdőzők is, az nem a tó egészére igaz, tehát hogy vannak még olyan helyek, ahol egyébként fürdeni is lehet, meg van víz, de nagyon nagy a baj, tehát katasztrófa van.
4: Ezt most mented, való. Ami menthető? Vagy mi?
5: Hát figyelj, nekem nagyon sok haverom, meg barátom, meg ismerősöm él ebből.
4: Hát vízibicikli kölcsönzése most azért ne csinálj egy új KFT-t, szerintem te se. Tehát, hogyha valaki be akar rángatni most tó körüli bizniszbe, légy egy kicsit óvatos, illetve driftverseny.
5: Azok mennek. Például a szapjaimat is kint tartom az udvaron. Nincs, aki ellopja. Hát nem tudsz hol szapozni.
6: Sokat kellene gyalogolni.
4: Viszont ha teszel rá kereket, akkor te leszel az első igazán újító gördeszkás Velencén.
6: Hány centi hiányzik?
5: Hát most egy méter legalább.
4: 100 centi legalább.
5: Egy

0: 60.
1: Igen.
2: Igen, és ugye nem is, ez is baj, nincs utánpótlás, tehát évek óta szárazság van, és hogy egy ilyen napfényes jó időben, amikor még ráadásul egy kis szél is húj, az 2 centin állunk. 2 centi tűnik el naponta
1: igen.
2: a tóvízéből.
1: Igen.
2: Nem jó.
1: Jó, de tisztes helytállással buzdítod azért az ott dolgozókat, és a fürdőzni vágyókat, hogy azért hát jöjjenek.
2: Ne csak... fürdőzni, ne gyertek már, most az kicsi... De gyerekkel,
0: jöttök, akkor hozzatok egy kancsó
2: például
0: vizet.
2: Gyerekkel rohadt biztonságos.
1: Abszolút.
2: Kisgyerekkel, tehát besétált a közepébe a kisgyerek, nincs baj.
1: Igen, de nézzük meg, mit lehet a mederrel csinálni. Tehát oké, akkor nyissunk egy vállalkozást, jó? Tehát téged meg kell menteni Velencén. Jó. Oké, jó, nézzük
2: ott
1: meg.
2: Ülünk a haverjában a tóparton.
1: Ültök, söröztök, borosztok, ők nagyon be vannak fordulva, neked van a rádió az étterem, de hogy azt mondják, hogy Feri, segíts rajtunk, mi itt most ebbe bele fogunk pusztulni. Mit csináljunk egy kiszáradt tó mederrel? Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett Velencei tó. A Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak. Beépítés, esője, sok baj van. De a Velencei tó tényleg kiszáradhat, tehát most ott vagyunk, hát hogy...
2: már idén.
1: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban lát, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederrel, tessék? Mi
2: na,
1: az első vállalkozás?
2: Hát
1: mit
2: vannak,
1: mondunk a
2: haveroknak? Vannak ugye nekünk télen, téli használatra.
1: Igen?
2: Jégvitorlása.
1: Nagyon jó, mi fagy be?
2: Befagy a tóvize, uh-huh. volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
1: Igen, fölteszitek a szapokra.
2: És fölrakjuk, nem a jégvitorlásokra.
1: Tökéletes.
2: És lehet tudtok a menni. Kiszáradt tómederben rodeózni. Egy.
1: Állattartás, bár elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőt nyitsz. Szerintem teljesen másba kell.
2: A hortobágyot, haver. Hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon. A szikmán megvan, meg a pusztaság is. Hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
1: Tökéletes.
2: Azt fölépítjük szürke marhák.
0: Szerezünk néhány rotációs kapát.
1: Igen.
0: Én azt mondom, hogy
1: forgassuk fel a medret.
0: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
1: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
2: A abban egyébként most gondolkozunk egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
1: Az ötlet nem rossz, még azért egy picit félomításra sarkalnálok benneteket, hogy naplemente fesztivál, mentről a mederből.
2: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó kiszáradt a tó.
1: Tökéletes.
2: Ott lenne a nagy tánctér, mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
1: Tökéletes.
2: Ahogy mondjuk a naplemente, ez azt hozzá szokott tenni, amikor megcsillan a tó vízén. Na ez nem lesz.
1: Kell. Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, jó, átfutás, vagy. Körbefutás, keresztbefutás, kicsi keresztbefuthatják, nagyok. Kerülik,
2: igen.
1: Azzal is megvagyunk.
0: Kertmozi?
1: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
0: Marcell írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
2: igen, nem csíp a szúnyog.
1: Igen.
3: Hát én azt gondolom, hogy például egy folyamat ugye a kiszáradás, tehát ez egy folyamat. Hát. Igen, hát most kell akkor azt el kell kezdeni kamuzni, hogy olyan összetétele van a gyógyiszapnak, hogy megőrül.
1: De várj.
3: Gyógyiszap.
1: Na de az a baj, én láttam, nem iszapfa, hanem ilyen, ez a berepedezett ilyen kicsit fehérre kiszárad.
3: Ahol még van.
1: Ilyen ásvágy, tehát ott már iszap sincs, oda Marika belefekszik, ott nem lesz iszapos, tehát hogy az iszaphoz kell még némi víz, de ebben nincsen.
0: Magyarország legnagyobb napozóját.
1: Nem? Egyébként igen. Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége, egyenlő fonyódról érdeklődik már, hogy... Igen.
0: Le kell térkövezni.
1: Igen, a mély vízfesztivál nem biztos, hogy jó név lesz arra, igen. Rizstermesztés nagyon jó ötlet.
2: Az nem jó, hát víz kell hozzá, gyerekek. A
1: ez igaz. Ez igaz, nagyon vízigényes.
3: Nagyon vízigényes, igen.
1: Meder közepére egy kis kocsma, Oázis Bistró néven, Zotyó írja.
2: Ha odáig eljutsz, ugye a kiszáradt tó medrén keresztül, akkor tudsz inni.
1: Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
0: Velencének van plázája?
2: Hogy ne lenne? Persze.
0: Pedig fel lehetett volna húzni.
3: Lakópark, szép lakópark.
1: Tökéletes. Igen, lakópark.
2: Mi van, ha visszajön a víz?
1: Nem jön.
0: Nem.
2: Ja, de nem idén, hanem jövőre mondjuk. Jövőre ugye megoldják, átemelnek valamit. Na?
1: Ja, hogy jön a Gajdos úr, és azt mondja,
2: Gajdos
1: hogy...
2: Gajdos úr, most azt hiszem pont ma van, vagy tegnap.
1: Becsatornázza a Dunát a Velencei tóba, és...
2: És akkor elárasztja a lakóparkot. Nem.
1: És elárasztja mindenkit vízzel.
3: Úgy kell csinálni, mint Velencét. Ilyen lábakra tenni a lakóparkot. Gondolod, de milyen szép lesz, és ha elárasztja, esetleg
2: akkor, igen,
3: feltéve,
2: akkor baj.
3: Milyen
2: igen.
3: gyönyörű lenne.
1: Vigyétek a Velencei tóhoz a Balázsit, és a könnyeivel töltsétek fel a medret. Figyelj, ez durva. Tehát az van, hogy egy ilyen hogy van ez?
2: Apokaliptikus
1: időkben élünk, hogy végignézed te egészen közelről, hogy ott vagy, hogy fürdesz, húzódik vissza, és kiszárad. Ez Mad Max, gyerekek.
4: Teve farm,
1: tökéletes. Tökéletes. Hát állját valamire, amit tudsz termeszteni, állatgazdálkodás, tevefarm, tehát ott valószínűleg egy-két éven belül tényleg egy kiszáradt tómeder lesz. Gyerekek, kaktusztermelés nagyon jó, tekila csinálás, tökéletesen meg vagy. Autógyárak sebességtesztelése különböző
2: tesztautóknál. Ugye van Amerikában a kiszáradt tómeder, ahol a gyorsasági futamokat rendezik.
1: Igen. Illetve Jézus hasonlás verseny, Péter Lira Miskolc, hogy azt is meg tudja csinálni. Nereseknek rejtek helybarni küldte nekünk, egy jó lombkorona ösvény. Tele vagy jó ötletekkel, látod? Tehát, hogy azért van itt lehetőség arra, hogy mit csináltok. Te még látod a vizet, ha állsz a parton?
2: Nálunk még van.
1: Tehát ugye, még valamennyi van benne.
2: Mi olyan helyen lakunk, ahol előttünk hát mélyebb, ez idézőjeles, mert minden viszonyítás kérdése, de ott például van, ott még fürdeni is lehet.
1: Emlékeztek, amikor Ausztriában megnyitottak ezek a nagyon fáradt, kimentél egy hűtőjél, egy Toblerone-ért, és akkor ugyanott adtak neked prospektust, és elmentél a Safari Parkba, ami 2 darab levedlett zsiráfot, egy koszlott tevét, és egy hiúzt rejtett. És akkor a Safari Park a 90-es évben, emlékeztek? Mindenki oda járt a Safari Parkba, Bécsbe, buszokkal vitted vadállatot, tehát egy se volt. Nagy kamu volt az egész, bevásároltál hűtő csokoládét, és mentél át a Safari Parkba, ahol 2 ilyen kamu majom, valószínűleg 2 osztrák, benyújt a buszba, hogy kivegyen vagy a kocsiból valamit. Ilyen ember is tudsz gondolkodni, Feri.
0: Minket nagyon beparáztattak, emlékszem, hogy akkor az volt, hogy nem szabad kinyitni az ablakokat, mert hogy a keve az harap, és szájzárat kap, hogyha véletlenül valami a kezébe kerül, akkor szájzárat.
1: Igen.
3: Egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy 1863 és 66 között Csutkára kiszáradt, de ott akkor a székesfehérvári huszár ezred gyakorlatozott, ugye?
2: Így van, és felháborodott emberek jelentették.
3: Tehát ez is lehetne. Menjenek vissza a
2: huszáron.
1: Csak azt magyarázom nekem, hogy ez kiszárad, mert évről évre kevesebb a csapadék. Mennyi csapadék jön majd el egy évben? Februártól októberig szakad az eső, igen, hogy újra 1 méteres víz legyen? Tehát ennek mi a racionalitása? Mert ugye itt ezt most elszívja a víz, tehát ide majd elkezd esni az eső, egy csomó eső, 1 méterig kiszárad a talaj alatt is már, vagy 1,5 méterig. Tehát mennyi víznek kellene oda esni, hogy nektek újra, nem tudom, kell. Csilingelő gyerekek futkossanak a karuszóban a parton?
2: Özönvíz. 3 évig. Hónapokon keresztül. Hát persze. De az egész ország területén most már nem is tudom, 5 vagy 6 éve asszály van, ugye ez többször elhangzott itt nálunk is, és hát az ilyen kis mélységű tavak, mint például a miénk, azok megszívták. Ha most elkezd, most kinyitják a nagy csapot, és június-július eső, és akkor augusztusra van vízünk.
1: Akkor augusztusra van, de nem szokták júniusba kinyitni azért a nagyon nagy csapot meg augusztusban.
2: Hát figyelj, most mi ezt az időjárás jelentést így vártuk, hogy ez sem. Mi történik? Nálunk mindig 3 csepp eső.
0: Cseperget csak. Airport Velence
1: tökéletes ötlet egyébként. Igen. Nagyon kezdő búvároktatás a tóra.
3: Nagyon kezdő
1: snorkerezés. Elindítod a velencei hiperkezdő snorkerezés tanfolyamot. Száraz edzés 1 hónapon keresztül. Ha látod, hogy tényleg vízbiztos, nem fél a víztől, akkor átjöttök a Balaton, és akkor kicsit beviszed őket. A hiperkezdő snorkerezés az nekem nagyon tetszik. Az abszolút kezdő búvároktatás a tóra. Beviszed őket palackkal, békatalpal, besétálnak.
2: Feküdj le szépen.
1: Lefekteted a mederbe. Tehát lehet azért csinálni dolgokat.
0: De egyébként teljesen valid terepmotorpályát. Múltkor csináltál valami motorpályát.
2: Azt csinálgatjuk, de nem a túlmedelében. Azt csinálgatjuk, az halad. Ja, de a túlmederben nem túl jó. Beduin skanzen.
1: Amilyen Beduin skanzenben voltunk mi Dubajban, azt 3 dubai látta, hogy jön a kocsi, fölvett valamilyen parókát, érted? Az ott volt egy popcorn automata fogadott ugye a Beduin sátorban Dubajban, popcorn automata, és bennültek hátul, és elvároztak, meg cigiztek a beduinok hátul. Azt mondjuk, hogy jött a show, akkor lenyomták, fia, annál kiábrándító nincs. Ilyet simán elmondom neked, csinálsz. Velencei beduinok. Most fedeztük föl őket, hogy kiszáradtatok. Mindig is bent éltek középen.
3: Víz alatt voltak.
1: Azért, 2 ilyen törzs van az Amazonas közepén, és a Velencei tó közepén van, mivel kiszáradt a tó, így megközelíthetétek őket.
0: De meg is fertőzök őket rögtön valamivel, úgyhogy meg is
1: pusztulok. Igen, 3 haverod kisgatyába ugrabugrál, és én ilyen lövik az érkezőket, tökéletes. Megvan a vállalkozás.
0: Teljesen jó, Mars expedíció edzőtábor.
1: Hihet, abszolút meg vagy.
0: A holdbázis is lehetne, hogy gyakorlásból.
2: Adjuk el a NASA-nak a területet.
3: Így van.
2: Hogy milyen lesz, hogyha ott élünk már a hold felszínén, azt most nálunk le tudják gyakorolni.
1: És megjött a legjobb, gyerekek, messze, ezt én már kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány.
2: a lombkorona.
1: Jöjjön velünk és fedezze föl az ökoszisztémát itt a Velencei tónál, egy nagyon izgalmas tófenék sétányon keresztül. Megnézheti a Velencei tó élővilágát.
0: A fosszíliákat.
1: Dinoszaurusz maradványok.
3: Marika néni papucsa.
1: Papucsok benne, konzervdobozok. Egy órás tófenék sétány tartasz, körbevezeted őket, haverod megcsinálja, 1500 év meg is vagy óránként. Tökéletes.
0: Nem gondolkodtál rajta, hogy kölcsönöz egy ilyen fémkeresőt?
2: Á, kiszedtek már mindent. Tehát minden. Ezt rengetegen csinálják, persze.
0: Hát, ha most visszahúzódott egy picit,
2: igen, de ettől mondjuk vízünk nem lesz.
0: Pedig az abban van.
1: És az, mi a megoldása annak, hogy azok a Dunából becsatornáznak titeket?
0: Ebből?
1: Építenek egyre egy
3: kiszárad a Duna.
2: Megvan.
3: A Duna.
0: Kiszárad. Hát de láttad a medret, hogy
1: mi Dunánkhoz ne nyújjál.
2: Abban még sok van, az még...
1: Az a mi Dunánkban nem adunk neked.
2: Néz ki ilyen szarul, mert nincs a vége lezárva, érted? Ha a határnál lenne egy gát, már mekkora viszint lenne. Egyébként ezt
1: nagyon
2: képzeljétek
1: jó.
2: El.
1: A Velence a Magyar Atlantis. Tökéletes az Elsüllyedt város.
2: Többen már táblákat is küldtek nekünk, halakra lépni tilos.
1: Nagyon nagy, igen.
0: A Velencei tómedrében nincsen semmi, ami elsüllyedt volna, valami régi hajóroncs, amit így meg lehet látogatni.
2: Nálunk esetleg... előttünk van egy régi halászcsónak, hát már csak a váza. Az jó.
0: Mert hogy azzal lehetne
2: fotózkodni. Eladni a Titanicot?
1: Nem mondom, hogy búvár paradicsom, mert egy szakadt bárka, egy hajó így beesve oda, egy ilyen kis horgászhajó.
0: Körbejárni.
1: Egyébként, ha lettérkövezitek, az nem rossz megoldás.
0: Óriási. P plusz R parkoló.
1: Csak egy óriási parkoló. Arra vigyázz, hogy ne építsék be. Ott megjelennek majd vállalkozók, azaz 20 méterre betolják a tólag a szintet, és azonnal beépítik. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Hú, gyerekek, ez kemény. Nyilván ennek a komolyabb verziójával is vagy foglalkoztunk mi már, azért többször meghívtunk itt vízügyi szakembereket, tehát kicsit kínunkban nevetünk, de te azért ezt tényleg a bőrödön keresztül tapasztalva nézed végig, hogy abban a generációban vagy korban élünk, ahol Magyarország egyik legnagyobb tava elérkezett oda, hogy kiszáradjon. Szóval azért most röhögünk, meg persze kínunkban, de hogy ha belegondolsz, azért ez tényleg milyen.
2: Nagyon szomorú.
1: Nincs olyan nagyon sok tavunk, van egy csomó, de hogy azért a Velencei-tó, a Balaton, a Fertőtó, ezek azért ilyen ikonikus tavaink voltak, még ha kicsit iszapott,
2: de azért a miénk volt.
1: Gyerekkorunkban is. Ott arról beszélgettünk 2026-ban, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy évvégére kiszárad a tó. Érted? Hát azért ez...
2: És vannak egyébként már kisebb tavak, amik eltűntek, ugye csak az nem ekkora
1: a helyieknek nyilván nagy dolog, igen, de hogy igen, az annyira azért nem követed.
2: A Velencei tó is, tudod, most a Balaton is azért a déli partot, nálatok is már meddig kell sértálni, hogy 1 kilométert mézbe, mire
1: szeptemberben már nem volt víz a parton. Na, tehát igen. Szeptember elején már besétálós volt a Balaton is. De tavaly, az egészen durva volt.
0: A klimatológusok nyilván 20-30 évvel ezzel riogatnak. És itt sose tudtad elképzelni, hogy igen, ennek jó, persze, oké, majd valamikor nagyon-nagyon messze, azt nesze neked.
3: Hát igen,
0: csak ráadásul, lohat, és már nem tud felfújni.
2: Ráadásul ugye azt se tudjuk értékelni, vagy azt se tudjuk értelmezni, hogy most például télen azt mondtuk, hogy milyen sok hó esett, ugye?
3: Ugye mi ez képes?
2: Ez elhangzott, hogy milyen sok hó esett, és akkor erre a vízügyi szakember azt mondja, hogy ez
3: semmi.
2: Igen. Itt 6 éve nincs elég csapadék ezen a területen, a mezőgazdaság szenved, és most már mi is látjuk, mert mindig csak így legyintesz, hogy persze a mezőgazdaság az mindig sírnak, mindig ezt mondtuk, és megvettük a spanyol paradicsomot. De mikor látod, hogy már tó sincs, akkor azért csak így észbe kap az ember, hogy úristen, mi lesz itt?
0: Azt kellene megtudni, hogy amikor kiszáradt, amit
3: 1866-ban, igen.
0: Utána mi történt?
3: Utána elkezdett rendbe. Igen, tehát szerintem egy élő organizmus, tehát az egész bolygó, tehát ezek nekünk ilyen nagyon nehéz annak, aki ebbe a korba él, hogy úgy mondjam. De hát mivel a földtörténet szempontjából ezek másodperc be se kifejezhető dolgok, hát majd valószínűleg helyre jön. De lehet, hogy nem
1: igen,
3: élünk.
1: Csak az agárdi vízibicikli kölcsönzőség,
3: ez nehéz.
1: Te most az univerzum szempontjából egy pillanás vagy.
3: Ez egy ilyen dolog.
1: De 100 év múlva lehet, hogy ez a dolog tényleg megjavul, hát ki tudja.
2: Nagyon jó fesztiváljaink vannak, jó programjaink vannak, kívánóan lehet kerékpározni. Fürödni most ne gyere. Gyere, nem tudom, hétvégén pászmándra borozni.
0: Kerészpározhatsz is, csak nem kell megkerülnöd, hanem
2: átpározhatsz. Kereszbeátmész,
1: igen. A Velencei tótáblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére?
2: Hát valaha igen. Itt
0: vagy
2: volt.
1: Velencei tó? Igen, ágazásban arra valaki így gondolja. Nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
4: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük! Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Megújul a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem 510 millió forint uniós támogatással újul meg a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola. A fejlesztésnek, bővítésnek köszönhetően a jelenlegi 300 helyett 400 diák befogadására lesz alkalmas az intézmény. A beruházás várhatóan idén augusztusban ér véget. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Idén először nem Budapestről, hanem Pannonhalmáról rajtolt a V4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza, és a cél is ugyanitt lesz. A július 11-i futamon a mezőny összesen 165 kilométert teljesít. 7 nagykörön haladnak át a környék településein, majd 2 pannonhalmi kör következik. A verseny egyik legnagyobb kihívása az apátsághoz vezető emelkedő lesz, amely helyenként 15%-os meredekségű. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Sajtótájékoztatóval egybekötött szezonnyitón mutatták be a minap az Aranypart 2 idei fejlesztéseit. A város és a teraszcsoport egyesület együttműködésének köszönhetően több új közösségi elem, árnyékoló és kényelmi szolgáltatás gazdagítja Győr népszerű szabadstrandját. A fejlesztések részeként 2 új napvitorlát helyeztek ki a kevésbé árnyékos területeken, új padok szolgálják a pihenést, valamint további asztalok és ülőhelyek is érkeznek a közeljövőben. A korábbi berendezések jelentős részét újra hasznosították, így a fejlesztés a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartotta. Az Aranypart 2 vízparti szakasza is megújult. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar. Csupán elszórtan fordulhat elő. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Napközben 26-31 fokot mérhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy érdekes evolúció van ennek a történetnek, amiről mi itt elkezdtük a Hogy vagy Magyarban beszélgetni, hogy aztán ez hova jutott ez a történet, mert ugye Hogy vagy Magyarban, na mindegy is, hogy egy valahogy felmerült, hogy kinek van 5 lábúja, 6 ujja, és azóta ugye ez egy hete ezeket kérdezzük a hallgatóktól, hogy neked 6 ujjad van-e, vagy 6 lábújad, vagy 4 lábújad, vagy 3 kezed, mert ugye a tippelésnél, amikor mondtuk, hogy Irénkel 46 éves 6 lábúja van, ahogy utána kiveszi fel a telefont. És ugye a történetből az lett, hogy jelentkezett, vagy megtaláltuk, igazából mindegy is, egy Renáta nevű hallgatónk, aki e-mailben jelentkezett egy érdekességgel, miszerint neki egyébként tényleg 6 ujja van, 12 szám szerint. És ebből a teszti különbségből csinált ő karriert. És ami még érdekesség a történetek, ugye 24-ben a mi műsorunkban hallott arról, hogy ugye az én lábas képeimmel az OnlyFans-szel Eszter ötletére próbálunk valami pénzt csiholni, hát nem lett belőle túl sok. 5 dollár, 10 dollárt keresünk. És ő elkezdett ugye feltölteni
1: fotókat, igen.
0: Fotókat.
1: Meghallotta ezt a hírt, vagy ezt a beszélgetést, és aztán rájött, hogy hát ezzel lehet pénzt is keresni.
0: Ebből lehet pénzt keresni, csinált aztán TikTok oldalt, felfigyelt rá egy spanyol főműsoridős talkshow szerkesztője, meg is hívták, és kiderült, hogy ez a 6 új, ez nálunk úgy kelt életre most egy pár napja, hogy van egy hallgatónk, gyerekek, akinek viszont 12 ujja van.
1: De nem a lábán, hanem
0: nem
1: a kezén.
0: Nem a lábán, hanem a kezén. Kiváló, hogy fuvolázni, gitározni, többször zongorázni próbált. Hol van neki az ujja pluszban? 2 hüvelykujj, 2 kis ujj, ez mit jelent?
2: A hüvelyk és a mutató között nőtt ki.
0: Oldalra?
2: Mi? Hát, a kettő van. Közé. Tök korrekt.
1: Két mutató ujja van. Kicsit olyan.
0: És úgy, de várjál, mert ebből a képből ugye össze van mérve az új, ott látjuk, ugye a spanyol oldal is nézegeti.
2: Ott mozgatja a plusz ujjat, látod?
1: És teljesen funkcionális, tehát hogy teljesen jól működik minden.
0: Na de várj, ezen a képen nem tudom megnézni. Ez a plusz új, ez a hüvelykujj felé derékszögbe lejt kifele, vagy felfele megy inkább a mutató ujj fele? Hova megy a plusz ujj? Hova nő be?
1: A mutató ujjad és a hüvelykujjad között így oldalt, mintha odaraknád a másik kezed mutató ujjad.
0: Kicsit párhuzamosan a mutató ujjaddal.
2: Igen. Igen.
0: Milyen előnyei vannak ennek? De most komolyan kérdezem. Mindjárt megkérdezzük, egyik ilyen felhívjuk.
2: Hát gyors és gépírás, ember. Hát el tudod képzelni, hogy milyen sebességgel kezeli a klaviatúrát.
0: Te plusz 2 új, az valószínűleg még gyorsabb írás.
2: Persze.
0: Hangszernél.
2: A zongoránál, jó fuvolánál nem feltétlenül, de még a fuvolánál is.
1: A zongoránál sem feltétlenül előny, mert a zongoránál van egy új rend.
2: Tehát, hogy de azt nagykor... magának át kell alakítsa, de hát ez egyébként az, megvan.
0: Na de hogy teszel be plusz ujjat? Hiába van plusz ujjat, ha az 5 újra van lekottázva.
2: Könnyebben elérsz. Hát gondoljatok bele, biztos, hogy mondjuk nagyot kell átfognia a hüvelykel meg a kis ujjal, és közötte neki még itt van egy 6. Hát bármit belejátszik bármibe.
1: Csipkét biztos, hogy könnyebben ver. Makramézik.
0: Makramézik, csipkét ver.
1: Kosárt fog.
0: És egyszer csak a természet úgy dönt, hogy rendben, neked adok 2-vel tőled. Elvette tőle valahol? Tehát levette a lábujjait?
1: Arról nem szól a fáma, hogy csak 4-4 lábúja van.
0: És van erre valamilyen magyarázat? Vagy neki ez orvosilag elmagyarázta? Nem tudjuk, erre nincs magyarázat, egyszer csak a természet odadob még 2-t.
2: Ez ennyi. Szerintem ennyi. Nem, elvenni ott nem vesz.
0: Műkörmösnél ez plusz pénz?
2: Hát 12-t kell megcsinálni.
0: Ugye oda, ami be van írva, egy órára jössz. Te még 2 ujjat viszel, az 2+ köröm, az akkor az lehet, hogy több pénz, nem? Kérdezi egy hallgató.
2: Kesztyűt nem tudsz venni magadnak.
0: Tényleg nem tudsz kesztyűt venni. Nőgyógyásznak mész, akkor viszont plusz 2-vel tudsz hasítani.
1: Viszont jó poharas lennél egy étteremben. Sokkal többet tudsz visszahozni.
0: Furcsa tréfát űz azért néha a természet, nem? Hogy azt mondja, oké, akkor neked adok. Ezt régen azért odasorolták, hogy itt ez valami kis ezoterikus vonal volt, hogy akkor neked plusz lábújad van, vagy plusz ujjad van.
1: Sámám.
0: Igen, sámának tituláltak.
1: Miből szeretnél egyel többet?
0: Miből szeretnék egyel többet? Hát ez egy jó kérdés.
2: A sejtből
0: már mindig azokat már elégettem.
2: És hogy hívja az ujját? Mert van ugye kis ujj, gyűrűs, középső,
0: az mi?
2: Mutató és hüvelykújjunk.
1: És a kis barátom.
0: És hova teszed?
2: És a plusz.
0: Igen. Hova teszed valójában? Igen. Na de ha eljutsz vele egy spanyol műsorba és keresel vele az OnlyFans-en, akkor azért ez már megérte.
1: Hogyne, persze.
0: Zongorázol, igen. Na mindjárt megkérdezzük. Hello Renáta, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel.
0: Jó reggel. Milyen szép evolúciót élt meg ez a Hogy vagy Magyar, kinek van 6 lábúja, 6 ujja? Amivel utána eljutottunk hozzá, amire te kiderülhet, hogy te miattunk indítottad el az OnlyFans oldaladat.
3: Igen, ezt egy kicsit javítanám, mert ez egy fontos momentuma ennek a történetnek, hogy ugye, köszönöm szépen, ezt tényleg nektek köszönhetem, hogy ez az egész elindult az annak idején a lábképes adásatok miatt, de azt nagyon fontos megjegyeznem, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából én nem szerettem volna ezt a vonalat erősíteni. Tehát én nem akartam az OnlyFans irányában menni, én csak arra gondoltam, hogy jó lábképek és izé, de elkezdtem a kezemről is felrakni képeket, és láttam, hogy arra nagyobb az érdeklődés, és én nem éreztem jól magam azon a lábas oldalon, tehát hogy én nem akartam ilyen irányba indulni.
0: De a kezeddel kerestél pénzt? Inkább... Tehát, hogy volt pénz?
3: Hát egyébként kerestem, mert az a vicces, hogy van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot, egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hatújaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hatújat. És akkor így fizettek nekem 40 dollárokat azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat. Tehát, hogy ilyenek voltak, de mondom, nem éreztem...
0: Oké, tiszta, tehát nem szexuális jellege volt a dolognak. Csak igen, ők megnézték az ujjadat, aztán azt mondták, hogy persze nem az, de nyilván. Miért nézi valaki, akinek hat ujja van? Igen. Mit tudsz megcsinálni? Tehát mi az a plusz neked akkor, amit te a hat ujjal megcsinálsz, amit mi öt ujjal nem tudunk megcsinálni?
3: Hát nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelyk ujjként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelyk ujj lenne. De egyébként az életben...
1: Tehát be tudod fordítani?
3: Hát igen.
0: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát neked ez
3: igen,
0: ugye a hüvelykő és a mutatói között
3: oldalra,
0: van.
3: Igen, annyira oldalra áll a mutatójam, hogy igazából le tudom teljesen
0: és fordítani. Azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal?
3: Igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, YouTube oldal, TikTok, ez a 12 Fingers Girl néven indítottam ezeket az oldalakat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, mert hallgattam itt az előbb titeket, hogy a lábamon is 12 volt, csak azt leműtötték kiskoromban, hogy beleférjen a cipőbe.
0: Tehát neked 24 az, ami nekünk
3: igen,
0: 20.
3: Igen. És én, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól, anyukám részéről.
0: Fatának mennyi volt? 30? Vagy ő miért? Ő is 20?
3: Anyukámnak az, mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak, tehát 5 ujja van, de a hüvelyk ujja az egy perccel hosszabb, ezt háromfalangális hüvelyk ujjnak hívják. Az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
0: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon hát, azért erősek vagytok.
3: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak 5 van. Ő sajnálja.
1: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
3: Igen, hát
0: ne
3: olyan
0: csinálj,
3: is volt,
0: ne hogy... Legóznod kellett a 6 ujjaddal, ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
3: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen. Az eleinte egyébként ebből nagyon sok pénzt kasszáltam, én ezt be is vallottam meg mindent, tehát hogy teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, úgyhogy ezt így nem...
0: Fiat, tudod, mert a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt mondja, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja, igen, ott van a tudat.
3: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
0: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt, ezt megveszi.
2: Na, menjünk rá a fontos kérdésekre. Amikor új személyt csinálsz, most már vesznek új lenyomatot.
0: Igen, akkor veled...
2: Ott mi van?
0: Igen, rabosításnál mennyire vagy nagy hívás neki?
3: Nem is emlékszem, mert egyszer pedig tényleg kérték, de nem, szerintem nem emlékszem már, hogy ott mi volt, vagy volt-e valami különleges.
0: És a zongoránál ez most előny, mert ugye rekordban zongorázzál, abban, hogy most újra zongorázol, akkor ez nagyobbat tud fogni, nem?
3: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
0: Hmm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, igen, ugye? Tehát ott igen, az volt a show, igen, hogy ezzel, igen, ezzel léptél, igen, föl, hogy zongoráztál. Igen, azt írva, hogy ez milyen vicces, valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz négy ujjel. Ugye? Papától, papától, nagypapától.
1: De és mindegyik teljesen funkcionális, tehát teljesen jól működik az összes ujjel, nem, nem kicsit bénább az egyik. Tehát...
3: Nem, nem, teljesen.
0: Az ollót hova dugod?
3: Annyira...
0: Kérdezi, te hallgat, hogy az ollót melyikbe dugod?
3: Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként szakmámat tekintve műkörmös vagyok, és annak idején, amikor tanultunk, akkor ezen nevettek, hogy én hogy fogom meg az ollót.
0: Egyes hármas, de... vagy egyes kettes, mint mindenki más?
3: Most nem tudom, de gyorsan meg kell
2: próbálnom.
3: A hüvely
2: ujjadat biztos belül dugott
3: egyes
2: fölülre.
3: Hármas.
0: Egyes hármas. Egyes hármas. Tehát van, igen, egy ujj az ollón, amit rá tudsz tenni az ollóra. Igen. Gumikesztyű felejtő, nem? Tehát effektíve nem
3: tudsz. Az nem, az igen. Az, hát a kesztyű az nagyon problémás. Tehát én most tanulok motor, tehát A kategóriás jogsit szeretnék most szerezni, és vettem kesztyűt. De hát ugye csak úgy tudom felvenni, hogy az egyik új helyére kettő ujjamat kell, hogy oda tegyem, és kényelmetlen, mert ahhoz egy kicsit nagyobb kesztyű kell, és akkor meg nem tudom úgy a gázkart, tehát rendesen.
0: És az újon számolás általánosban azért ott is tudtál villantani, nem? Tehát, hogy...
3: Jaj, hát az nagyon, igen, az azért ott érted,
0: hát a te 12-ig tudsz menni, amíg ők 10-ig mentek.
3: Hát meg tudod, amikor tanultuk a hatot, és akkor föl kellett mutatni, hogy hat ugye a kezünkkel, és én fölmutattam, akkor tanárnéni rám szólt, mert elsőben, hát legelső pár napban
0: ez mennyire bizarr.
2: Mondtam,
0: hogy egy kézzel mutatom.
3: Renike, nem jól csinálod, és én mondtam neki, hogy hát akkor tanárnéni tanuljon meg számolni, aztán anyukámat be is hívták, hogy hát akkor nem igazán.
0: Valami jó, nem oké,
2: de ott is elvéreztél, hogy ez elment vadászni, ez
3: meglőtte.
0: Rubik kockát mennyire hamarabb rakod ki?
3: Azt egyébként volt egy időszak, hogy tudtam rakni, de...
0: Világcsúcs közel időpont, plusz két ujjat használ. Egyébként lehet, hogy hivatalosan el se indulhatnál. Ugye van, ja, ez hát a hivatalos világ, most még 2-3 másodperc, 5 másodpercet kirakják, simán aztán, hogy nem engednek oda, tehát egyszer nem indulhatsz el.
1: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez? Tehát nem szivattak, vagy szerették, vagy mi volt általában?
3: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi. Annyira emlékszem, hogy a suliban mikor oda kerültem elsősként, és akkor az egész suli így jött utánam a focipálya, hogy mutassam már meg a kezem, és akkor én össze volt téve a két kezem, és mint egy kis királylány úgy sétáltam, és akkor mondtam nekik, hogyha, hát nem tudom, régen volt, már valami 50 forintért megmutatom.
1: Tehát már akkor is
2: ügyes, már akkor is nagyon jó. És később egyébként Pasi volt olyan, aki lepattant emiatt?
3: Ő nem volt. Egyetlen egyszer voltam valamilyen táborba, és akkor ott volt egy srác, de szerintem szegény, ő nem volt teljesen százas, és akkor ő annyira kiakadt ezen, hogy így ült egy széken, és fél óráig fogta a fejét, és mondta, hogy ő ezt nem viszi el. Szóval teljesen maga alatt volt, de egyébként nem sose volt így ilyesmi.
0: Azt jelenti, hogy azért egy kézzel kérni 6 sört a kocsmába, az elég menő. 6 sört kérek, és így felmutatod, érte. Szerintem azért az így elég jó ebben a formában. Na jó, de nem is gondoltuk volna, hogy milyen érdekes evolúció lesz ennek, hogy valamikor ezt a hogy vagy magyarnál felvetjük, és aztán van-e 6 lábújad, és 3 nap múlva itt van egy hallgatónk, aki egyébként eljut így ebben a formában. Igen, hétfőn vagy kedden, hogy vagy magyaroztunk, és ott merült fel először, hogy kinek van 6 lábúja vagy 6 ujja.
3: Na
0: pénteken te meg már itt vagy valójában úgy, hogy 6 ujjad van, és a lábadon is volt, csak onnan ugye leszették. Úgyhogy ez érdekes azért az evolúció meg a természet. Meg hogy ez öröklődik, tehát hogy nektek valamilyen génbeli dolog van egy kicsi sérülés, hogy ez megy tovább így, hogy 6 ujj.
1: De azt egyébként, ha Feri kérdezte, csak nem tudtunk rá válaszolni, akkor neked, te hogy hívod ezt a plusz ujjat? Mi az neked?
3: Hát ez nagyon vicces, mert ugye rengeteg kérdést kapok az oldalaimon, és akkor ezt mindig megkérdezik, és akkor én azt szoktam viccesen mondani, hogy impostor, de hát amúgy nincs neve.
0: Nem, azt nem tud neki, mint persze. Abszolút.
3: Régen kesztyűs újnak hívtam pont ezért, mert bosszantott, hogy annak nincs új a kesztyűbe.
0: És ez fel sem merült, hogy kiskorodba lekapják? Tehát ez egy bonyolultabb műtét lett volna, mint a lábújt.
3: Hát hála jó Istennek azt mondták, hogy mivel hogy ennyire szép, meg funkcionális, inkább legyen az, hogy majd, hogyha én felnőtt leszek, akkor hagyd dönthessem el én, hogy mit szeretnék vele csinálni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nem szedték le, mert egyébként a lábamon is felesleges volt leműteni.
0: Tehát, hogy jól állt, funkcionált, működött, nem lógott ki, tehát, hogy teljesen fölösleges lett.
3: Igen. Aha.
0: Húzockodás jobban megy, kérdezi.
3: Hát azon most rajta vagyok.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Na jól van, Renát, örülünk, hogy megtaláltunk. Teljesen váratlan ez a történet, hogy hova tud egy-két ilyen poén így menni 3-4 napon belül, hogy közben te felbukkantál itt 12 ujjal. Nagyon szépen köszi, hogy jelentkeztél. Meg örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
3: Én köszönöm.
0: Köszönöm. Hello. Ciao, hello. Köszi, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyűn. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek.

0: aszfalt kerül a felületre. A beruházás várhatóan 2,5 hónapig tart, ez idő alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. A munkálatok ideje alatt a gyalogosok és a kerékpárosok továbbra is használhatják az átkelőt. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akciókampány, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar. Csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Napközben 26-31 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élő

0: Luciferi és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Talán olvastátok is, drága hallgatók, hogy 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon. Történelmi drogfogás, azt mondják, ugye sajtótájékozatot is tartottak. És hihetetlen, mert hogy több országon keresztül átjutott, és amit külföldi titkosszolgálatok, rendőrségek nem vettek észre, azt a magyarok leleplezték, és hát egészen hihetetlen adatok, ugye a Csepeli Szabadkikötőben először 77 kiló, majd 155 kiló kokain tartalmazó konténer érkezett meg, és hát ugye itt a kikötőkön keresztül vonaton Dél- és Közép-Európába érkeznek meg, Ekvádorból, Kolumbiából, Európába érkező drogszállítmányok. Ugye, és azt mondják, hogy most már nem csak a Rotterdam és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Közép-Európába is, mi is abszolút célország lettünk. Németország, Hamburg, Bléma kikötőibe banán szállítmányok közé rejtve érkezik az áru. Az átrakodás általában ugye Panamában történik, Magyarországon évente pedig 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, mi kamionon körülbelül 6000, és itt kell megtalálni. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, a banánvonat hetente jön Magyarországra, vagy mennek keresztül Románia felé, és a csempészet árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy már az üres konténerből távolítják a visszaúton. Na és ezt találta meg egyébként, ugye, most a rendőrség a kisebb fogásokban, de végülis 522 kiló jön ki egybe, 522 kilós kokain fogás. Ez most állítólagosan óriási rekord, 15 milliárd az ára. Nagyjából ennyibe kerül.
2: És piaci ára mennyi lehet megvenni?
1: Hát ezt beszélgettük tegnap.
3: A licitálás megy szerintem, árverés.
2: De ezt mondta, hogy marketplace-re, akkor rakják fel. Báv ZRT, nem tudom, valaki, hát valami, ez most már még nem, most már itt van.
1: Hát igen, ezt nagyon nem kell visszaszolgáltatni azoktól, akiktől elvettük. Minden esetre...
2: Ezt fel lehet használni gyógyászati célokra? Például a végstelenül rákosok szipukázhatnak belőle, ha úgy van?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem nem, orvosi használatra nem. Talán morfiumot, igen, de azt nem kokainból állítják elő, szerintem ez a megsemmisítése kerül előbb-utóbb. Ez megy.
3: Ez egy nagy füstölés
1: lesz, igen. Azt mondják,
2: megnézni ezt a füstölést.
1: Hogy a rakomány októberben hagyta el Ekvádort, október 23. és 28. között érkezett Panamába, ott várakozott, majd a konténerek november 17-én érkeztek meg a Bréma kikötőjében,

0: pár nap múlva indultak tovább. Na most, ha ez novemberben jön...
1: Mi van a banánnal?
0: Mi van a banánnal?
1: Nem rohad meg.
0: Fél évig utazik egy banán egyébként, amíg ideér. És aztán a német hatóságok Brémából 6 konténerből 2-t röntgenet és kutyával ellenőriztek, és nem volt eredményes, nem találták meg. Erre idejöttek ezek a kis csempészek, és azt mondta a magyar hatóság, hogy itt aztán valami majd még történik. A német társszervvel, amit a NAP-val, 7000 banános doboz szedtek szét, amelyen egy teljes rakolópon 438 kokain tömböt találtak, ez összesen 522 kiló. A fekete piaci értéke 5-15 milliárd forint, történelmi drogfogás, soha nem foglaltunk le ennyit Magyarországon.
2: És most a lakosság segítségét kérik, hogy tüntessük el együtt.
1: Egy nagy közös buli van.
0: Állítólag Tomi már mondta a raktár környékén se tekeni. Több kamera felvétele látták, hogy éjszaka megpróbált behatolni a raktárba. De mondták neki, Tomi, vigyázz! Már nincs védelem rajtad.
3: Ez már nem az az időszak, Tomi.
0: Igen, ez már nem az az időszak, legyél nagyon óvatos. Hát igen, ja, nagyon érdekes a dolog. Egyáltalán hogy érkezik, hogy jön, milyen füleseket kapnak, hogy jöttek rá, hogyha a németek nem jöttek rá, akkor mi miből találtuk ki, sugnak egymásnak, bejelentik egymást, rivalizáló drogbandák, mondjuk, nem tudom, erről tegnap is beszéltünk, ugye, hogy az albánok a szerbeket, a szerbek esetleg az ukránokat. Borzasztó nehéz lehet a felderítés. Tehát ugye, hogyha megnéznénk, Zsül, ezt adatilag nézd meg, hogy mondjuk Antwerpen mi volt még? Rotterdam, Amsterdam, megnézzük az összkikötővárosok összkonténer számát.
1: Embertelen szám. Nem. Ebből kettőt kiszúrni.
0: Hogyan veszel észre egy évi több tízmilliós konténer forgalomat lebonyolító német és holland kikötővárosokból egy olyan konténert, ami egy raklapon ott van 500 kiló kokain. Tehát, hogy felfoghatatlan, hogy milyen iparági mennyiség jöhet, aminek csak egy nyilván egy kis részét találják meg, de ez is óriási dolog.
1: Hát vagy átnézed az összeset, ami effektíve lehetetlen, ugye az összes konténert, vagy ilyen véletlenszerűen azt mondod, hogy ez az! Biztos, hogy kell, hogy súgás legyen.
0: Biztos, hogy súgnak, meg biztos, hogy van füles, persze, meg hát lehet, hogy itt azért tudnak.
2: Rengeteg sorozatot néztem, és mindenki tudja, hogy ez egy vádalkú. Valakit elkaptak, és azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha most én...
0: Ő simán el tudom képzelni, hogy mit
2: tudom. Tudom valamit, amit én nem tudtam.
0: Igen, hogy azt mondja, oké, kössünk egy vádalkút, én tudom, és ez ekkor és ekkor érkezik. De mindjárt kérünk egy kis segítséget, mert tényleg nagyon sok minden van, és hát nem tudunk erről, azért olyan nagyon sok információnk nincsen. Nyilván ez a nyomozás, meg a felderítés baromi titkos, tehát kevésbé lehet erre rálátni, de minden esetre ez egy nagy dolog. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője. Itt van velünk. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
0: Jó reggel, hello. Milyen hosszú titulusod van neked? Nincsenek valami rövidítése? KKKB, EHE, vagy valami? Csak így, hosszan?
4: Van egy rövidítése is, KBH rövidítése, de ez egy fiatal szervezet alapvetően, úgyhogy gyorsan kellett nevet találni ki, meg a lehető leghatékonyabbat, úgyhogy ez így esett. De alapvetően Nemzeti Nyomozóirodán belül dolgozunk, mert egy külön egységként végre valahára gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt jött az ötlet a magyar rendőri vezetés részéről, hogy kell egy ilyen egység, aki csak kizárólag a szervezett bűnözésnek ezen szegmensére dolgozik, mert nyilván ez egy óriási iparág, egy óriási maffiaszerű bűnelkövetés, amire olyan szintű munka kell, amit talán azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél év alatt tudtunk mi is felépíteni. Így gyakorlatilag Ecuadortól Kínáig megvannak a kapcsolataink, úgyhogy nem volt egy könnyű munka, meg most se az, meg hát gyakorlatilag korlátlanul dolgozhatnánk, ahogy láttátok.
0: Ez ilyenkor fülesre jön, ha ti kaptok fülest, a németek, a franciák, nem tudom, a hollandok kapnak fülest, és szólnak nektek, vagy tehát mi a lánc, hogy hogy érkezik ez meg, vagy hogy kezdtek el ti is nyomozni?
4: Két útja van ennek, ugye amiről beszámoltunk kedden sajtótájékoztatón, ugye a nagyobbik része, tényleg a történelmi drogfogás, az alapvetően nemzetközi kooperáció eredménye, azt majd elmondom nagyjából, amit elmondhatok róla. A másik fele, az pedig egy kisebb tétel volt, egy 72 kilós lefoglalás.
0: Ez a tavaszi.
4: Pedig, ez a tavaszi, igen, ez igazából egyiknek a vonzata a következő, tehát gyakorlatilag most már egy tök jó munkacsoportunk van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együtt, meg a külföldiekkel, ahol tényleg gyakorlatilag működik egy nagyon jó rizikóelemzés, és mi bökünk rá arra a konténerre, amire azt mondjuk, hogy talán sejthető, hogy van benne kábítószer.
0: De ez hogyan? Tehát, hogy megérkezik több millió konténer Magyarországra, és több ezer egy évben ti. Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
4: Egy gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 órát kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrásátok nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták el. Csak azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európában, vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén, az elindult az ecuadori kikötőből, megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Azért azt így próbáltuk elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatósági együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ecuadortól Európáig.
0: Ja, és ezeket utána is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
4: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
0: Atyaisten.
4: És akkor találj meg 20-at. De nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
0: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
4: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyi könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániában menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga.
0: Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
4: Így van, és akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
0: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez, vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
4: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer, vagy banán ládában van a x kiló kokain, amire számítanak. Mondjuk megjelölik x-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész szaklafolt gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepébe volt. Tehát röntgenképeink voltak Ecuadorból, Németországból is, de azért ezek nyilván nagyon precíz röntgenek, de akkor is az emberi faktor benne van. Tehát a németek megnézték azt a konténert is, ami hozzánk jött, és később meg lett benne a fél tonna kábítószer, de ilyen minimális eltérések látszottak rajta. Tehát ők tovább engedték ezt, és akkor megpróbáltuk mi is kiszűrni. Ugye több lépcsős, megpróbáltuk ezt Csehországban megnézni, Szlovákiában, Magyarországon, és gyakorlatilag ténylegesen az történt, amit mondtok, hogy annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy ez a raklapom kábítószer van.
1: De amikor ennyire komoly a gyanútok, akkor nem érné meg fölbontani a konténert, még akkor is, ha esetleg abban nincs semmi? Vagy ennyi ember a világon nincs?
4: Hát nézzétek, hát hogyha kb. Brémába mondjuk tegyük föl, bejön 35-40 ezer konténer egy nap.
0: Na most és ez csak Bréma, és csak egy nap. Tehát, hogy
4: és ez egy kis kikötő, az képest Hamburg négyszer akkora.
0: Jézus Mária.
4: Figyelj, és akkor csak egy nyugat-európairól beszélünk, és most számoljátok ki, hogy egy nap van 86 ezer perc, akkor 40 ezer konténer száma, 2 percenként kéne átvizsgálni egy konténert, és gyakorlatilag az a leghátsó sorban át nem tud leszedni 2 perc alatt a konténerről.
0: Ilyenkor tudjátok, hogy ki a gazda? Tehát ez hova ment volna? Milyen alvilági körök? Azt be lehet azonosítani, hogy oké, hogy Panamából jön, tudjuk, hogy mi a forrás, de hogy a szerbek, az ukránok, az albánok, tehát ez kihez tartozik, ez az 500 kiló? Ez ilyenkor kódolható? Vagy megfejthető?
4: megfejtető, kódolható, de hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt. Tehát nyilván most ez nem filmesítve, de a valóság is erről szól, hogy egy balkáni bűnszervezet kitelepül Kolumbiába vagy Ekvádorba, és akkor ott gyakorlatilag bartel kell kötnie egy kolumbiai kartellel, vagy gyakorlatilag egy mexikói kartellel, hogy tovább tudják folytatni a bizniszt, vagy hogy ne legyen probléma, ne dobják fel a konténerüket. Ez nem egy könnyű iparág.
0: És ki fizeti ezt? A küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról? Ezt ki állja a sarat ilyenkor?
4: Ez általában az állja a sarat, aki az útvonalért felelős. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos országokban az útvonalért az a partner felelős. Tehát mint a Szerbiába jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határt lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Ez ugyanez igaz az interkontinentális logisztikába is.
1: Na most egy dolgot mondj nekem, mit mondtál, mikor adták ezt föl? Október? Tavaly október?
4: Tavaly október.
1: Igen, hogy az Istenben nem rohadt meg a banán.
0: Tavaly a sztori is közben én is rájöttem, csak nem hozták nyilvánosságra. Tehát, hogy tavaly az elkapás, csak most derült ki.
4: Igen.
0: Egy nem fél éves a banán.
1: Ja, ugye egy
4: nem.
0: Mi ezzel gondolkodsz, mi az Isten csinál egy banán?
2: Van nem éve banából esetleg.
0: Soha többet nem vettünk volna a banánt, aki idről, hogy fél évig utazik Panamából a banán.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy ennyire szövevényes szervezetről van szó, meg több szervezetről, amik így együtt dolgoznak, hogy ők hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy ez sehol sem akad fenn, és közben nem lesz hiba a szállítási folyamatban.
4: Hát nézzétek, hogy nyilván nem megvan a technikájuk hozzá, meg így az elmúlt években gyakorlatilag egy olyan bűnszervezetek nőttek föl, és olyan infrastruktúrát használnak, amit éppen csak le tud képezni a rendőrség föl. Inkább azt mondom inkább, hogy az amerikai és a nyugat-európai rendőrség, titkosított mobiltelefonok vannak, műholdas kapcsolatok, ilyen AirTag-szerű dolgokkal követik a szállítmányt, saját IT infrastruktúrájuk van, tehát ehhez képest egy magyar rendőrség infrastruktúrája hát sajnos közel sem hasonló. Tehát gyakorlatilag mi arra tudunk támaszkodni, hogy amiből tudunk élni, hogy profi szakemberekkel dolgozunk, és a megfelelő nemzetközi kapcsolataink olyanok, hogy megbíznak bennünk. Voltunk ki mi is Kolumbiába, és láttuk, hogy ott is gyönyörűen működik minden. Fantasztikus logisztika van, de kell az a személyes kapcsolódás, mert mi azzal tudunk előre jutni, előre menni, és egy ilyen szállítmányhoz hozzájutni, meg lefoglaláshoz, hogy gyakorlatilag próbálunk mi is olyan szerteágazó bűnszervezet, vagy szervezeti kapcsolódást kialakítani, mint a bűnszervezetnek van.
1: Na most azzal, hogy ezt elcsíptétek, nem vesztettük el annak a lehetőséget, hogy a végpontot megtaláljuk? Ilyenkor nem lenne érdemes azt mondani, hogy persze, hadd menjen tovább, követjük, és akkor a végén kiderül, hogy ez hova indult volna. Vagy ezt most tudjátok?
4: De ez jó lenne alapvetően, meg nagyon sok munka így épül föl, de azért ez ennél sokkal speciálisabb. Nyilván itt vannak olyan részletszabályok, ami tényleg nyomozás érdekeire mentén nem tudok nyilatkozni, de megvan hozzá a megfelelő jogi, meg eszközlogisztikánk is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy követni kell egy szállítmányt mondjuk országon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi keretrendszer mind Európában, pláne a harmadik országot bevonva meg még nehezebb.
0: Másik ország, másik hatóság átadni, ő kövesse együtt dolgozni, inkább egyszerű vagy jobb lekapcsolni, igen. A szállítmány sorsa mi lesz? Teljes megsemmisítés? Ez bemegy valami raktárba, ül ott egy ideig, csücsül, majd egyszer csak mi történik vele?
1: Mikor már kevesebb van belőle, akkor elégetitek?
0: Igen. Mi történik az 500 kiló a maradék 250 kiló, valami marad a fél éves
2: távolás után? Honnan tudod, hogy tényleg van szó?
4: De gyakorlatilag itt egy 90% fölötti tisztaságok okairól beszélünk. Nyilván ezt még nem ütötték föl. Mi se. Nem csak viccelek egyébként. Nyilván a bűjelkamrában ilyenkor nagyon szoros szabályok kötik ezt a logisztikát, ahol megvan a lefoglalás, ott egy helyszíni szemlét követően a szakértő és kutatóintézetbe kerül.
0: Arról van,
4: és akkor,
0: igen, mondjad, bocsánat.
4: De bocsánat, és akkor gyakorlatilag nyilván itt keresünk rajta különböző nyomokat, megállapítjuk, hogy milyen tiszta a kokain, és amikor minden megvan, minden elvégeznek a szakértők, akkor gyakorlatilag a veszélyes hulladék kezelés szabályok szerint ezt elégetik, ezt a kábítószert.
0: Arról van valamilyen becsülhető szám, hogy mondjuk napi mennyiségben, havi mennyiségben, vagy akár éves szinten körülbelül mi lehet az a mennyiség, amit megfogtok, és ahhoz képest, ami átmegy úgy, hogy nyilván elkaphatatlan? Nem lebecsülve a munkátokat, csak látva a volument, vagy éreztetve a volument, hogy mi mennyiségű tonnányi kokain jöhet be mondjuk egy évben. Ezt valaha valaki megnézte, vagy kiszámolta?
4: Hát ez azért nehéz ezt így keretezni, mert van az ENSZ-nek egy ilyen kvótája, ami azt mondja, hogy a bűnüldöző szervek nagyjából 1-3% közötti kábítószer mennyiséget fogják meg, ami bejön az országba. Na most ezt azért nehéz így kiszámolni, pláne egy az elmúlt évek relációjában. Mondjuk, lássátok, mondjuk 2024-ben magyar rendőrség körülbelül 2-300 kiló kábítószert foglalt le. Na most 2025-ben óriási erőforrásokat fordítottunk erre, mind a vármegyei rendőrfőkapitányságok, mind a kábszerbűnözés elleni hivatal, és gyakorlatilag csak mi 1,5 tonnát foglaltunk le. A rendőrség többi része még 1,5 tonnát. Tehát az gyakorlatilag 3 tonna volt tavaly, a tavaly előtti 300 kilóhoz képest. Ez egy 10-szeres szám. De olyan szintű infrastruktúrális, meg gyakorlatilag személyi eszközbevonás kellett ehhez, hogy meg tudjuk 10-szerezni gyakorlatilag lefoglalásainkat, hogy az hihetetlen. Tehát az gyakorlatilag ez egy végtelen folyamat. Annyi bűnszervezet van, és annyira megéri kábítószerrel kereskedni, hogy rendkívül hosszú a lista. Rendkívül hosszú a listánk, és előbb-utóbb nyilván mindenkire sor fog kerülni, de hogy ezt lássátok, hogy ezt felmérni, ez nagyon nehéz. Megváltozik a piac. Magyarországon a kokain és a kristály piaca hatalmasat nőtt az elmúlt években.
0: Egészen durva. Máté, nagyon érdekes, ez lehet, hogy még hívunk, mert van még egy csomó kérdésünk, csak most mennünk el.
2: Csak
0: nagyon
2: azok magánjellegűek, és azt mondjuk átteszek be.
0: Igen, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk.
4: Köszönöm
0: az egész csapatnak, nagyon menő, beszélünk még. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm, sziasztok.
0: Hello, Máté, csáó, köszönjük szépen. És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújul a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem 510 millió forint uniós támogatással újul meg a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola. A fejlesztésnek, bővítésnek köszönhetően a jelenlegi 300 helyett 400 diák befogadására lesz alkalmas az intézmény. A beruházás várhatóan idén augusztusban ér véget. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Idén először nem Budapestről, hanem Pannonhalmáról rajtol a V4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza, és a cél is ugyanitt lesz. A július 11-i futamon a mezőny összesen 165 kilométert teljesít. 7 nagykörön haladnak át a környék településein, majd 2 pannonhalmi kör következik. A verseny egyik legnagyobb kihívása az apátsághoz vezető emelkedő lesz, amely helyenként 15%-os meredekségű. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
2: Megkezdődött a Hecsey úti felüljáró rekonstrukciója. A felújítás során nem csak az útburkolat újul meg, hanem a hídszerkezetben kialakult feszültségeket is kezelik. Az aláépítmény megerősítését követően aszfalt erősítő rács és 2 réteg speciális, nagy terhelésre tervezett aszfalt kerül a felületre. A beruházás várhatóan 2,5 hónapig tart, ez idő alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. A munkálatok ideje alatt a gyalogosok és a kerékpárosok továbbra is használhatják az átkelőt. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
1: A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők.
3: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar. Csupán elszórtan fordulhat elő. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Napközben 26-31 fokot mérhetünk.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bedobták itt az internetes portálok, hogy repedezik a betonkupola, a radioaktív ökobomba ketyeg a csendes óceán szívében.
1: Ennyi. Na. Meghalunk.
0: Ha azt hitted, hogy jó hétvégén lesz, olvasd el ezt a cikket, rájössz, hogy ez nem így van. Ez Marshall-szigetek, ez jó messze van azért tőlünk. Tehát, hogy nem feltétlenül arról szól a cikk, hogy mi mennyire veszélybe vagyunk. De hogy ez egy ilyen nukleáris kráter, amit ők ugye lezártak, ahol robbangattak az 50-es években.
2: Igen, kísérleti atombomba robbantásokat hajtottak végre, és nyilván ami ott maradt radioaktív hulladék, azt így szépen bebetonozták, vagy egy kupolát húztak a tetejére. Ott most utána néztem, hogy egyébként kb. 73 ezer köbméternyi mérgező anyagot és földet takar ez a kupola. Tehát, hogy nem kevés. Van egy nagyon jó film. Úgy hívják, hogy Godzilla.
0: Tehát elmentek az amerikaiak a csendes óceáni térségbe, azt mondták, semmi közünk ide, de itt végzünk egy-két kísérletet, 40 és mit tudom, 58 vagy 60 között. 67-szer teszteltek nukleáris tesztet, és ugye ők robbantottak is bizonyos szigeteken. Majd azt mondták, hogy rendben van, akkor ezt feltöltjük ezt a krátert mindenféle talajjal, meg nukleáris utcát, betemetjük, dobunk rá egy kis plutóniumot, radioaktív anyagot, és húzunk e fölé egy betonkupolát, ami most kezd el repedezni?
2: Igen, tehát ez egy 115 méter átmérőjű, tehát akkor csak a méretek miatt. 115 méter átmérőjű ez a kupola, 46 cm vastag, azt hittem, hogy egyébként vastagabb, és 365 darab betonpanelből rakták össze, és hát most ez így elkezdett így.
0: Mennyire jó arra szó.
2: Szivárog belőle a cucc.
0: Szivárog a cucc, oda mentek, robbantottak egy kis manszak, hogy akkor még most innen lelépünk, és aztán még hoztak a személyrendeletet, hogy a környezeti felelősség az helyi hatáskörbe kerül. Tehát, hogy ők úgy állapodtak meg ezzel a cucca, hogy ők ott hagyják azt a szart, amit csináltak, de ha a helyiek pedig próbálják megoldani, szállítsák el a radioaktív anyagokat, meg hát próbálják valahogy helyrehozni.
2: És hogy mennyire cuki egyébként, szóval, hogy spórolási okokból a kráter alját és oldalát nem bélelték ki betonnal. Tehát a tetejét lehegeztették, de ez így alulra így szivárog be ott, akkor az lát, hogy valami nyilván szívja fel az egészet, és löki ki a vízbe.
0: Igen, készült erről ugye egy dokumentumfilm is évekkel ezelőtt, de hogy nem történt nagy előrelépés, és ez egy ilyen ökológiai bombaként ábrázolják most, amiről mi se tudunk sokat, mert hogy messze van, nem gondolod, hogy baj lenne, eltolod magadtól, meg van annyi helyi probléma, hogy nem is akarsz foglalkozni. De közben valami érdekes a cikk, ami arról szól, hogy valahol a Marshall-szigeteken, a világ másik oldalán, meg az amerikaiak leraktak oda egy ilyen Mariannárok méretű krátert, azt befették, lebetonozták, leléptek, és azt mondták, hogy oldjátok meg. Hát mennyire jó.
2: Az a kérdés, ami vannak a környéken óriás gyíkok.
0: Hogy? Ja, hogy megnőttek a gyíkok, arra gondolsz.
2: Lesz-e ebből Godzilla?
0: Azt kérdezi, hogy aki Juli Strokot kapott? Nem, csak nehezen. Ahogy megpróbáltad kimondani az előző dolgot.
2: Ja, ne. Ez nálam egy ilyen stand-by üzemmód.
0: Azonnal lecsapnak rád. Igen. Na most akkor nézzük meg, gyerekek, jó? Tehát most ez valid vagy nem valid? Nem azt mondom, hogy kell ettől félni.
1: Na, de mosódik a vízbe az előbb-utóbb idejér, öcsém.
0: Mosódik, az már ott Fukushima is minden mosódik. Az a lazac, amit te eszel, az már minden itt van. Valójában. Tele vagyunk ilyen kis lábnyomokkal, amik ott vannak és szivárognak.
2: De hogy ez a volumen, ez mennyire veszélyes egyébként? Tehát, hogyha itt most minden kioldódik, fogja magát ez a betonkupola, és összeomlik, mert hogy globális felmelegedés van, meg most már azt is eléri a tengervíz, amit eddig korábban nem. Szóval, hogyha ez az egész cucc bekerül, akkor azért az mennyire rázza meg a tenger élővilágát.
0: Ez egy jó kérdés. Ez csak ez így beomlik, tehát fogod magad, és ez úgy, hogy van, páf, beszakad, és vége van.
1: Alámossa a víz, nincs ugye rendesen leszigetelve, már víz is, én most nézem a archív képeket, egy gyerekek egy klotgatjába betonoztak a srácok a radioaktív hulladékot.
0: Zseniálisak.
1: Annak idején azért ezzel nem sokat foglalkoztunk.
0: Találtál az archív képeket? És oda küldték őket, hogy akkor kis nadrágban...
1: Elindítod a videót, abban van benne.
0: Kis nadrágban betonozzanak,
1: hát gondolom, úgy voltak vele, hogy nyaralni vagyunk, süt a nap, itt a tenger, akkor mit vegyünk föl, amikor ezek a robbantásképei, és...
0: Ugye igen, csak mondom, ezek a robbantásképei, ez mindenkinek megvan, hogy alul az óceán hatalmas nagy gomba száll fölfelé, na ez az a hely, ahol ezeket a robbantásokat csinálták. Ugye ezek ilyen kísérleti atomkísérletek, ott betonoznak a csávók. Aha. Azért kíváncsi lennék, hogy hány van életben. Építik ezt a krátert, egyébként egy gyönyörű csendes óceáni, gyönyörű helyen, tehát hogy mennyire nyomasztó, amit csinálnak.
2: És most, hogy repedezik, vajon kiküldenek egy-két önkéntest?
0: Szerintem az amerikai vakolókanállal,
2: és némi molterrel próbálják ezeket a repedéseket.
0: Úgy tolják le, mint a húzat. Ők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Na mindjárt megkérdezzük Attilát, vele sokszor beszéltünk már, hogy mit tud erről egyáltalán a világ, vagy a világ szakemberei, vagy professzorai, mennyire tartják ezt valóban veszélyes helynek. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Hello Attila, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, jó reggelt.
0: De te tudtál erről a helyről, vagy te láttad ezt a dokumentumfilmet? Vagy érdekel ez a jelenség, amit most mi is megtaláltunk, hogy álltok, ezzel nagy baj van?
3: Nagyon érdekes dolgot találtatok. Én megmondom őszintén, hogy évekkel ezelőtt magát ezt a helyszínt nem ismertem, de én is olvastam róla most az elmúlt pár hónapban. És hát egy rendkívül problémás helyszínnek gondolom. Mind a mellett, hogy számos félreértés övezi ezt a dolgot. Eleve azt kell itt kontextusba helyezni, hogy ez nem egy sűrűn lakott terület. Tehát a Marshall-szigeteken történtek ezek a robbantások, összesen 67 atomkísérletet hajtottak végre 1946 és 1958 között. A Marshall-szigetek egy több mint 2 millió négyzetméter területű fennsíkterülettel rendelkező ország, aminek a 99,9%-a óceán. Tehát ebben a 23-szor nagyobb területről beszélünk, mint Magyarország, és ebben a hatalmas nagy területben összesen 180 négyzetkilométer alakható szárazföld, az összes többi óceán, és hát 35 ezer lakosról van szó összességében. Ez azért lényeges, mert hogy valójában az amerikaiak azért választották ki annak idején az atomkísérletek egy része számára ezt a helyszínt, mert hogy rettentően távol van mindentől, ez 4000 kilométer Tokiótól, 8000 kilométer Los Angelestől, tehát tényleg a semmi közepén, a csendes óceán közepén található, és a 67 atomkísérlet között rengeteg különböző volt, és az a groteszk ebben a helyszínben, amiről most beszéltetek, hogy itt az egyik kísérlet, tehát két krátert látok egymás mellett, az egyik kísérlet az kifejezetten egy olyan robbantás volt, aminek az volt a célja, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen atombombát egy hagyományos töltet eltalál, és tehát nem begyújtják és hagyományosan felrobbantják, hanem egy sima robbanó, egy hagyományos robbanó töltet károsítja meg, és ennek következtében az a töltet ott nem robbant fel, és szétszóródott ott a környéken. És ezt követően 12 nappal később csináltak egy másik robbantást, ami viszont már nukleáris szempontból tényleg felrobbant, közel a talajfelszínhez, és ennek következtében nagyon sok olyan speciális, mesterséges kőzet keletkezett, aminek nagyon magas a plutónium tartalma. Tulajdonképpen ezt a talajt, meg a környező szigeteken végzett kísérleteknek a maradékát hordták össze ebbe a kaktuszkráterbe, így hívják ezt, és fették le ezzel a betonkupolával. A helyzetnek jelenleg az a problémája, hogy ez alulról nem zárt, tehát ez tulajdonképpen ott ezen a korall zátonyon egy gödör, amiben belehordták ezt a
1: csak egy kupak.
0: Csak levették egy kupakot. Azt miért mondod, hogy ez nincsen ott semmi, csak víz? Tehát az amerikaiak azért gondolkodtatom, hogy ami beleázik a vízbe, hát az onnantól kezdve, az ugyanúgy szennyezi az óceánt, ugyanúgy viszik az áramlatok, hogy írja egy hallgat, tehát az, hogy víz, ez senkit nem vigasztal, hogy itt nincsen szárazföld, mert ők a vízbe robbantottak, de azzal lemérgezik a vizet.
3: Azért mondják azt, hogy ez magának a kaktuszkráternek nincsen olyan túlzottan nagy jelentősége, mert a radioaktivizásnak a 99%-a ott van a vízben, az üledékekben. Tehát teljesen igazad van. Rengeteg szennyezés érte ezt a területet. Egyébként összesen két ilyen korallzáton gyűrűn végeztek kísérleteket, ezen az Enevetok atollon és a Bikini atollon. A Bikini atoll az sokkal jobban szennyezett, még ennél is, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a radioaktivitásnak a 99%-a benn van az üledékekben, illetve magukon a korallokon.
0: Tehát leszennyezték ott az óceánt a robbantással.
2: Valószínűleg nem a kupola legnagyobb probléma.
0: Hanem az, hogy benne van a vízben.
3: Így van, tehát pontosan ez az amerikai kormányzati érvelés, hogyha a klímaváltozás miatt megemelkedik a tengerszint, és ezt a kupolát, ezt eléri a víz, és még több radioaktivitás most ki belőle, jelenleg is most, aki, mert még egyszer mondom, nem egy hermetikus valami, hanem nyitott alulról, de hogyha még több ilyen kimosódás történne, az össz radioaktív anyag mérlegen nem sokat változtatna, mert 99-szer több radioaktív anyag van magában az üledékekben, a vízben, mint magában ebben a tárolóban. Tehát azért mondom, hogy ez a dolog, ez rettentően problémás környezeti szempontból. Egyetlen egy szerencse van, hogy ez távol van a sűrűn lakott területektől.
0: A víz elviszi, meg az áramlat elviszi, tehát hogy a sűrűn lakott terület, meg az élővilágot leszennyezi, meg a halakat, amiket aztán utána ott lehalásznak, azokat leszennyezi, tehát hogy...
3: Hát várjál Balázs, tehát, hogy itt ez leülepedett. Tehát, hogy igazániból a környéken, magának ennek a szigetnek a környezetében, illetve magának az Enevetok atollnak a környezetében nyilván sokkal nagyobb a radioaktivitás szintje, mint a normális, és teljesen igazad van, hogy a korallokban, a halakban ez az aktivitás ez megjelenik.
0: Hány robbantás volt, azt tudjuk? Tehát, hogy ők csak ezt a kettőt robbantották? Vagy én úgy tudom, hogy többet robbantottak ők.
3: Tehát összesen 67 atomkísérlet történt a Marson. És ezek között, ugye ez a kettő, amiről itt beszélünk, az egyik az tulajdonképpen nulla hatóerejű volt, a másik az 20 tonnás robbanóerővel rendelkezett, tehát ez pici, nem olyan nagyon messze volt az egyik legnagyobb robbantás, egy 10 megatonnás, 10 millió tonna robbanóerejű hidrogénbombának felrobbantása, tehát hogy ez a terület, ez az egész környék, ez nagyon erősen terhelt ezekkel a hagyatékokkal, és valójában szerintem azért beszélünk erről, mert az amerikai kormányzat azt kommunikálta hosszú időn keresztül, hogy nincsen veszély, és azt nyilván nem tudják elfogadni a helyiek, kevesen vannak a helyiek, de nehéz azt elfogadni, hogy ennek az egésznek nincsen semmi problémája, hiszen jól mondjátok, hogy a vízben, az élőlényekben és a növényekben ott van ez a radioaktivitás. Másrészt pedig ez a Marshall-szigetek, ez az egyik olyan ország, ami nagyon komolyan veszélyeztetve van a klímaváltozás által. Tehát ők simán lehet, hogy eltűnnek a föld színéről, úgy az egész állam. Mert hogy tehát ha ránéztek a térképen, nagyon érdekes ezt megnézni, hogy ezek ilyen gyűrűszerű korallzátonyok, vulkánokból alakultak ki, most ezt nem mondanám el, de nagyon vékony szigetek ezek tulajdonképpen. Olyat képzelj el, mint Magyarországon egy utcás falu, csak az utca két oldalán nem szántóföldek vannak, hanem az óceán. Az egyik oldalon egy laguna, a másik oldalon pedig a nyílt óceán.
1: Igen, és ezek egy méterrel vannak ugye a vízszint fölött.
0: Ezek kis zátonyok, kis szigetek, igen.
3: És akkor gondold el, hogyha emelkedik a tengerszint, és jön egy vihar, akkor az a víz, az felcsap oda, tehát, hogy őnekik igazándiból az elárasztás a fő probléma, illetve az édesvízhez való hozzájutás. Az ő szenáriói között simán szerepel az, hogy a klímaváltozás következtében ők úgy, ahogy van, eltűnnek a színéről.
0: Döbbenet, hogy itt van egy ilyen ökoszisztéma, nem? Egy ilyen, egy ilyen óceáni vidék, környék, tele élővilággal, kékvízzel, korallzátonyokkal, és oda azt mennek mondom, az, aminek azt mondják, hogy robbantunk. Oké, ezt megnézed, ezt a dokumentumfilmet, bekészülsz rajta, de közben te baromira megnyugszol, mert itt viszont a kóláról nem tudod letekerni a kupakot, az biztos megvéd majd minket. Műanyag szívószállal, nem tudom, faszívószállal iszod, és bedöntik az autógyártást, mert az majd biztos megoldja. Miközben a Marshall-szigeteken megértett szivárog a kupola. Tehát, hogy tehát az egész ez oda van. Mi a megoldás szerinted? Itt lehet csinálni? Hát ezt nem lehet onnan elvinni, nem lehet lefedni, kimossa a víz. Mit tudunk csinálni szerinted?
3: Igazi happy end nincsen. Tehát, hogy ennek a problémának nincsen egy olyan megoldás, hogy akkor most összeszednek ott nem tudom, 3 tonna anyagot, és akkor elviszik valahova. Én azt gondolom, hogy ez ott fog maradni az idő végezetéig. Ez a kupola, ez egyébként nem kell, hogy teherhordó legyen, tehát szerintem ezt így fogják hagyni, ha vannak rajta repedések, akkor lehet, hogy kijavítják, de egyszerűen még egyszer az eredmény, amit itt több nemzeti laboratórium kimutatott, hogy a környékbeli vízben sokkal több radioaktivitás van, mint magában a kupolában, ez nem fogja őket arra sarkalni, hogy ezt a dolgot felszámolják, mert egy nagy problémának az 1%-át
0: oldanák. Igen, mert minden ott van.
1: Jó, minden ott van a vízben. Ha a Balcsin világító hekket kapunk, akkor tudjuk hogy baj van.
0: Tudjuk, hogy honnan jött. Ez nagyon durva. Attila, köszi, jó munkát neked, köszönjük szépen.
3: Köszönöm.
0: Köszönjük.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebb Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Balázsék Extra, a hétvégi pillanatai után pedig már a Rádió 1-es zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismert, és hogyha nem sokára fagyizás lesz a program a családdal, segítek egy kicsit a döntésben. Június 7-e a csokoládé és jégkrém napja. Nagyon fontos dátum, életemben nem hallottam róla, de most is szembe jött. Fast Boy, német EDM a folytatásban, Lucas és Félix, akiket tavaly buliztunk a születésnapi fesztiválunkon, és a Good Life szól már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Jó napot kívánok, érdeklődnék, hogy lehet zenét kérni. Adnám Miki bátyámat, aki üzenne.
0: Na Miki bátya, figyelek.
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm Miki bátyám, ha hívhatom így. Itt Mártin
2: lényeg. Meghittel vele. Egy nagyon-nagyon 60 éves szülinapra kívánunk. Egy nagyon-nagyon kedves sógornőnek kívánunk. Egy nagyon-nagyon-nagyon
0: egy nagyon-nagyon jó dalt. Hát Justin Bieber abszolút az. És egy jó sógornő, hát az felbecsülhetetlen érték, úgyhogy vigyázzanak rá. És jó utat, jó hétvégét, meg bulizást.
2: Szóljon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új albuma, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágereinek az egyikére? Hát konkrétan ez volt a legnagyobb. Ez ugye a G-Eazy-vel közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexha. A Fadeless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dorottya írt egy üzenetet a 0620-311-111-re. Szia Márti, a páromnak szeretnék üzenni. Kakaspörköltet főzünk az udvaron. Az nagyon klassz. Fogadjunk, hogy ő a séf. Férfiak ebben nagyon-nagyon jók. Biztos finom lesz az íze.

0: amit jön nem sokára Ed Sheerantől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139 900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felfesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy
1: én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

megy, csak igazi mai sláger megy. Például Miley Smith és a csillagvizsgálós dal a Stargazing. Hát most érdemes kémlelni az eget, mert egy ilyen nagyon ritka csillagászati jelenség lesz kedd este. Vénusz-Jupiter látványos együttállás. Ha szeretjük az ilyesmit.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a lány a szomszédból, akinek a lábai előtt hever az egész világ, Taylor Swift, és nem csak elképesztő nagy erejű popstárról, énekesnőről beszélünk, de fantasztikus dalszerzőről, dalszövegíróról is. Például amikor tavasszal megjelent egy komolyabb cikk a New York Times magazinban, amiben összeválogatták a 30 legnagyszerűbb dalszerzőt napjainkból, akik még mindig élnek, Taylor Swift is felkerült a listára. Jön az Opelite!

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert az imént a dal, amiből kiderült, hogy Ed Sheeran és Justin Bieber hangja elképesztően passzol egymáshoz. Én erre soha nem gondoltam volna korábban. Ennek a dalnak el kellett hozzá készülnie. 100% libabőr a folytatásban. Egy olyan dal, egy olyan drum and bass, hát már mondhatjuk, hogy klasszikus, Ella Eyre vokájával, ami a maga idejében a Brit Awards díjátadón az év kislemezem kategóriában győzedelmeskedett. Rudimental, Waiting All Night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping
4: and Living. Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Kerékpáros pumpapályát avattak Gönyön, a Rákóczi utca déli végén, a házak mögötti önkormányzati területen található pálya csaknem 66 millió forintból az Aktív Magyarország program támogatásával épült meg. Csaknem 510 millió forint uniós támogatással újul meg a Pannonhalmi Szent Benedek általános iskola. A fejlesztésnek, bővítésnek köszönhetően a jelenlegi 300 helyett 400 diák befogadására lesz alkalmas az intézmény. Megkezdődött a Hecsey úti felüljáró rekonstrukciója. A beruházás várhatóan 2,5 hónapig tart, ez idő alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Megújult Győr népszerű szabad strandja az Aranypart 2. Több új közösségi elem, árnyékoló és kényelmi szolgáltatás gazdagítja Győr népszerű szabad strandját. A korábbi berendezések jelentős részét újrahasznosították. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

103.3 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép vasárnap délutánt, június 7-én a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és az a Daily Mix hozom ezúttal is a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket, de ne felejtsük el a névnaposokat ma sem, ők a Robertek, nekik boldogat, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot Győrben, és persze a környéken is. Ja, és ma van pedagógus nap is, úgyhogy róluk se feledkezzünk el. És akkor mehetünk is tovább a folytatásban, már is jön Martin Garrix és a Butterflies.

103 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Autósok, munkálatok az M85-ösön, a 0-9-es kilométerkő között egy forgalmi sávot még le is zártak. A Nyúl-Ménfőcsanak összekötő úton a 9-es kilométerkőnél dolgoznak jelenleg útszükület mellett, az Öttövény-Lébény összekötőn pedig a 2-es kilométerkőnél vannak munkálatok a hónap végéig, szintén útszükület mellett lehet autózni. Jó utat, balesetmentes közlekedést bárhol is járjanak, itt a folytatásból pedig jön Telly Swims, ez a nagy-nagy kedvenc a Daily Mixben, a Door. We'll be right back.

103 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Június 8-án holnap a Kisfaludi Károly Könyvtár múzeális gyűjteményében délután 5-kor Literománia Könyvklub következő részében Paulo Coelho az Alkimista című művéről beszélgetnek majd. A moderátor Garambos Krisztina könyvtáros lesz. A részvétel ingyenes, ám de könyvtári tagsághoz kötött. Sok szeretettel várnak mindenkit erre a programra holnap délután 5-től. Itt pedig megyünk tovább. Hype Tönner és Norma Jean Martinnal, ez az Out of My Head.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, szép délutánt a mikrofonnál, Hársfai Istvánt hallják. És itt a folytatásban is szólnak a kedvencek a Daily Mixben, a legjobb dolog. A TikTok generáció egyik nagyon nagy képviselője, aki emiatt is futott be. 2017-ben egyébként a leányzó már elindult Németországban a Voice Kids-ben, egészen jó helyezést ért el, aztán szépen lassan felépítette a zenei karrierjét. Nagyon jól tette mindezt a folytatásban. Loi érkezik tehát. Itt tőle, ez a Get Lucky.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország legjobb!

103 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, szép délután mindenkinek a mikrofonnál. Még mindig Hásfai Istvánt hallják, és persze hozom az igazi mai slágereket a folytatásban is. Az amerikai énekesnő Bibi Rexha érkezik, mellette pedig az angol csapat, a Faithless, akik annak idején 1995-ben már mint a Faithless kijöttek az Insomniával, ez pedig óriási siker volt, úgy a 90-es évek közepén, na meg a 2000-es évek elején is. Aztán szépen eltűnt, de itt az átdolgozás, a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok utolévők az egyesen továbbra is. Munkálatok 114-118-as kilométerkő között jelenleg is, de a 104 és a 122-es kilométerkő között szakaszosan elég sok helyen találkozhatunk útszűkülettel, úgyhogy mindenképpen óvatosan Győrből kifelé Gönyű irányába. Jó utat, balesetmentes közlekedést egyébként bárhol is járjanak, itt a Rádió 1-en pedig Tóth Abigail és Accent jönnek, szól már is a Sugar Daddy.

103.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ismét Győr adott otthont a Duna Nemzetközi Színházi Fesztiválnak. A negyedik Dunafest 5 napon át színházi előadásokkal, koncertekkel és különleges kulturális programokkal várta a közönséget a Győri Nemzeti Színházban és a II. János Pál téren. A mai napon lesz, vagy hát van a záró nap, és hát eléggé erős lesz ez a záró, hiszen Hobóval és többek között a Párnográsztal zárják a fesztivált. Az utolsó napon a Forrás Színház Szókratész Védőbeszéde című koncertszínházi előadása idézi meg az ókori filozófus gondolatait. 18 órától Hobó 80+1 jubileumi estje következik, amely a legendás előadó többi évtizedes pályájának fontos állomásait idézi fel. A fesztivált 21:30-kor a Párnográszt koncertje zárja, amely garantáltan méltó befejezése lesz az 5 napos kulturális ünnepnek. Részletek mindenről a győrihírek.hu-n. Itt a Rádió 1-en, a folytatásban pedig megyünk tovább a Shouse-szal, jön a Love Tonight!

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Győrben és a térségben a következő két nap is hát verőfényes napsütést és erős UV-sugárzást, meg igazi nyárias időjárást hoz magával, 30 fokhoz közeli maximum értékkel. Hétfőn és kedden is nagyon szép időnk lesz, bár kedden azért lehet már zápor, zivatar, de ez inkább majd csak szerdán ér utol minket, pár fokos lehűlés mellett meglátjuk, mennyire szó lesz bele. Az biztos, hogy a folytatásban Kátó érkezik, ez már is itt a Rádió 1-en a

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Győri és a térség, hamarosan délután 2 óra. A mikrofonnál ma is Hársfai Istvánt hallották, de tudják jól, holnap délben találkozunk, és persze az igazi mai slágerek maradnak ma is 2-től, és Kis Márti hozza őket, úgyhogy tartsanak vele itt a 103.1-en. Mindenkinek nagyon szép napot, jó időtöltést, jó rádióhallgatást, és persze nagyon jó hétvégét. Ha meló van, akkor pedig kitartást és jó munkát. Jön a folytatásban Taylor Swift azonnal, ez a Fate of Ophelia. Yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

hát aki a lebegő falu akvamennye, ráadásul Béla, biztos vagyok benne, hogy rettentő profi. David Guetta folytatásban, ez a One Republic-kal közös bombadal, az I Don't Wanna Wait. Let's make

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a férfi Dresdából, aki meghódította a világ diszkóit és slágerlistáit, Purple Disco Machine. Nagyon jól áll neki a kamionos bajusz és a lila a susogós melegítő, ezzel együtt tudott világsztár lenni. Ez óriási dolog, hát a zenéje az nagyon-nagyon különleges, mert visszahozta az italo diszkó korszak hangulatot, és nagyon nagy dolog, hogy idén először lesz rezidenciája Ibizán, egy ottani, hát legendás klubban, azt hiszem talán az egyik legismertebb ibizai klub, júliustól októberig csütörtökönként ő lesz majd ott a porondmester. Ezt a dalt pedig már a szívünkbe zártuk, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, és az In the Dark.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: hol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Mr. Probs és a Waves Robin Schulz remixében szólt, Roli pedig írt nekem közlekedési infót, M3-as Budapest felé a Hort előtt kiépített terelésben a 67-es kilométernél műszaki hibás jármű. Köszönöm szépen!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenekar.

0: megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

Jackson és Jack Somitól, 47. Martin Garrix Jax, Told You So. Negyvenhatodik, Álok, Éva.

0: itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai slágermeccs, például a 43. helyen Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. A 42. lett Topic, Fastboy és a Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 41.
0: A Single Soon, attól a Selena Gomez-től, aki a külföldi bulvár szerint az elmúlt évek legnagyobb átalakulásán ment keresztül. Hát az, hogy a sztárok hajszint friszkót váltanak, az már el sem éri szerintem az emberek inger küszöbét annyira mindennapos jelenség, de Selena Gomez most tényleg nagyot húzott, részvörös hajszín, csak mondom, az énekesnő most először látható vörös hajjal, egy pár nappal ezelőtti Insta posztjában ez szépen meg is nézhető, és a rajongók azt találgatják éppen, hogy ideiglenes-e ez a váltás, vagy most egy darabig ez a style marad. Selena Gomez, Single Soon, a héten a 41.

kis funky house dalt rakott össze Olaszországban, egy az egyben nyár feeling, barátunk 29 éves, de már 10 éve játsszák a dalait Európában és Amerikában is a lemezlovasok. A Bambolé ezen a héten a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt Teddy Swims követi a Lose Control, a 35.
1: Rádió 1 Top 50, a 34.
0: A Hug Yourself egy tehetséges német énekesráctól, Kamráttól, aki egyrészt imádja Magyarországot, ezt sokszor elmondta már nekünk az interjúkban. Ráadásul azt is érdemes róla tudni, hogy nem csupán énekes, dalszerző és producer is. Gitáron, zongorán, dobon játszik, nagyon sok dalát maga írja és készíti is el. Ez az egyik kedvence a jelenben. Kamrát következik, és a Hug Yourself, ami a 34.

0: és után 31. lett Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 30.
0: Az Opel Light, Taylor Swift következik, az pedig nem tudom, hogy mindenki tudja, mi az a születési kő, vagy születéskő. Egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az Opál. Ennek az új Taylor Swift dalnak a címe Opal Light. És nem egy véletlenről van szó természetesen, mert valóban az ő kettejük kapcsolatáról szól ez a dal. És Taylor Swift a

Rádió 1-en. A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Joel Corry dalát a 29. helyen hallgattuk meg nemrég,

imént szólt Lárótól a Lárói a 27. helyen Jennifer Lopezzel és David Guettával folytatom. Következik az a dal, ami a DJ producer Guetta szerint direkt olyan, hogy a közönség úgy érezze, mintha a 2010-es években csöppentek volna vissza. Akkor volt ugye az EDM aranykora, és hát gyakorlatilag Guetta állt minden rádiós popdance sláger mögött. Kevesen tudják, hogy ez a két sztár már akkor 2011-ben dolgozott egy dalon, soha nem jelent meg valamiért. Úgyhogy ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció szó szerint este töltött. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 26.

0: Save Me Tonight 25. Metszászári Hugel Sonic és az It Feels So Good. A rádió egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is, és már a legszebb helyezések érkeznek. 24. lett a Shouse, Felix Jan és a Walk With Me. Ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Önnek is családja és munkahelye biztonsága az első. Nekünk is. Megoldás Security. 0 forintos riasztórendszer csomagjainkkal mindezt könnyedén megoldjuk. Riasztó és kamerarendszer telepítés, távfelügyelet, vezeték nélküli okos rendszer. MegoldásSecurity.hu. Több mint 30 éve az önök szolgálatában.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
7: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
8: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
9: Alfa!

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen?

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: A 24.

számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 23.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Szuper hétvégét, Gyerke Attila a stúdióban. A slágerlista legszebb helyezései érkeznek. A 22. helyen például Ray és a Where is my husband. Ray mögött egy nagyon érdekes karrier áll. 2014-et írtunk, amikor 17 évesen csupán 4 albumos szerződést írt alá egy kiadónál. Akkor figyeltek fel rá, amikor kiadta élete első EP-jét. De 2014 és 2014

ez a Rádió 1, ez a Top 50, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és a The Door a 21. helyen szólt nemrég. David Guettától, a OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait a 20. A 19. lett a Fastboy és a Good Life.

0: Butterflies a 18. helyen. Na folytassuk Joel Coryval és a Galantis-szal. A mai napig nagyon büszke arra Joel Cory, hogy anno egy dalával rekordot dönthetett a Shazamon. A Sorry című dala egy nap alatt körülbelül 41 ezer keresést ért el. Ez kiugró rekordnak számított akkoriban a Shazamon. 2019-ről beszélünk, ugye? Tetszett az embereknek a zene, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ki készítette. Na hát most nem kell sázamozni, mert mondok én mindent. Joel Cory, Galantis, Stay a Little Longer. Ezen a héten a 17.
1: Hi, I'm Joel Cory, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusskel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió E!
2: Rádió egy top 50. A 13.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

engedjem, ez a Top 50. A Top 10-ben járunk már, ugye? És ami most következik, a New Religion. BB Rexha és a Fate lesz a folytatásban. Az egyik legelső dalával BB Rexha Amerikában még a country listát is vezette, úgyhogy a dance, valamint a pop listák mellett, vagy előtt egy ilyen elismerést is begyűjthetett az énekesnő, dalszerzőként pedig rengeteg-rengeteg sztárnak készített dalt. BB Rexha, akitől már hetedik a nagy favoritunk, a Fate lesz a közös New Religion.

kedvenceivel, ez a Top 50 2026-23. Hétvégéjén mutatom a nyár első hetének legkedveltebb rádiós dalait. 10. az olasz DJ-producer Hypeton és az Out of My Head.

Nyolcadik Accent, Sera, Misha Miller és Don't Leave. BB Rexha és a Faithless, New Religion, a hetedik. Siri remixében Ed Sheeran kamerája, a hatodik. Ötödik lett Loi és a Get Lucky. Lecsúszott a dobogóra a Purple Disco Machine és a Hurts, valamint

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy. Elvehetetlen tőle az első hely. A nyár slágere Tóth Abigaillel és Accenttel még mindig ezen a pozíción, úgyhogy meg is hallgatjuk. A teljes top 50 átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss lista pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, első Accent.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban, vagy online a jüsk.hu-n. Jüsk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Önnek is családja és munkahelye biztonsága az első. Nekünk is. Megoldás Security. 0 forintos riasztórendszer csomagjainkkal mindezt könnyedén megoldjuk. Riasztó és kamerarendszer telepítés, távfelügyelet, vezeték nélküli okos rendszer. Megoldássecurity.hu. Több mint 30 éve az önök szolgálatában.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Istál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest.
8: Július 2-3-4.
9: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1! Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

tovább, nagyon figyelj! Hallod ezt? Ez egy régi néli fortadó zene. Aha, Promisius. De 2026-ban ez itt szólna rám, Lucas és Frank együtt csinálták ezt a kis remix. És el kell mondjam, isten jó sikerült. És van egy jó hírem, 15 percig nem beszélek, csak mixelek. Ez jó nektek? Jó!

Ez itt a Rádió 88, igaz, ima is legjelmegyő volt Dua Lipa és Physical jó kis remixben, ugye? Na, 17 óra múlt, 42 percen nem sokára, egy pár másodperc múlva, igen. Ez azt jelenti, hogy még egy pár percen keresztül mixelek nektek az igazi ima is legereket, de 18 órától 20 óraig rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallgatni itt a Rádió 1-en, mert igen, élő kívánság műsor, de előtte érkezik a legújabb David Guetta, nagyon szeretem. Az egyik legújabb David Guetta, mert sok újdonság van tőle. Just the way you are, ez a szám címe. Nagyon ez a kis muzsika. David Guetta 58 éves lesz hamarosan, és nem akar halbagyni, mert imádja, mit csinál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Istvál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatunk?

új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kellemes vasárnap estét, van a túlsó végén a mai első telefonaló, szia!
2: Ó, micsoda megtiszteltetés, jó reggelt kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Figyelj, a jó reggel, 15 óra múlt egy pár perccel, nem baj?
2: Hát a többieknek, de én most keltem.
1: Valakinek jól megy? Ugye? Ugye?
2: Csodálatos éjszaka volt, most iszom a reggeli kávét.
1: Na jó, van oké, egy kis croissant, baguette, vagy nem? Nincsen?
2: Igen, meg mosás.
1: Jó, oké, rendben, szuper.
2: Házi munka.
1: Jó, hát az kell. Na, keltetelem az isteni Ed Sheeran az izám. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Mindenkinek, aki jól érte magát az előző éjszaka, jól bulizott és most kezd ébredezni. Holnap megkezdődik a nagy hajtás.
1: Jó, oké.
2: Nekünk, mindannyiunknak.
1: Mindenki, jó, oké.
2: Mindenkinek.
1: Rendben, uram, akkor jó kevészes ki.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hűséges telefonálunk, Monsieur Gizmo, szia!
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, már ma pihentem, tegnap összeszedtem a Mónikát megint magamnak.
1: Igen?
2: Egy hölgyet.
1: Igen?
2: És elég jó a kapcsolatunk.
1: Na, jó van, szóval csajoztál tegnap magyarul, ugye? Jó van, oké, égeségedre. Mit szeretnék jönni tőlem?
2: Egy kájgót.
1: Kájgót. Megkapod, kinek szeretnéd küldeni, vagy kitalálom, Mónikának.
2: Szabó Mónikának, igen, neked.
1: Köszi.
2: Családodnak.
1: Köszönöm.
2: Aki, és akkor szeretném.
1: Oké.
2: Meg persze, még egy haveromnak, Tamás Cikorának.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kereményes estét, jó?
2: Szia, Kuki!
1: Ciao, ciao, szia, viszont kaptam egy esemény, ami sajnos nem tudok teljesíteni. Szia, Kuki, szeretném kenni a Jax Jones, Martin Solveig, Medicine Beer, All Day and Night dalt. Fú, ez most nincs nálam, ne aragud rám, de legalább az üzenet elolvastam, jó? Érkezik nálunk a Kaigo és One Republic elégült, a szám címe Chasing Paradise.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen. Oh, wow.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hölgy, szia, hogy hívnak téged?
2: Krisztina vagyok, lányom meg Jennifer.
1: Az jó, lányod Jennifer, Kriszti. És Kriszti, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Budapest, hát Csömörről, a faluból.
1: Faluból? Csömör?
2: A Csömör, aha, ott élek, igen.
1: Ez neked falu?
2: Csömör az falu.
1: Ó, azért
2: nagy
1: szép.
2: Nagy község, akkor úgy mondom.
1: Jó, kisváros, mondanám én is, ráadásul ott van Budapest határ, nem? Ez ott vagytok
2: igen,
1: minden.
2: Igen.
1: Na, kértem tőlem elég újabb Reagan Lilit, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: A lányomnak szeretnék küldeni az unokám, Emily és Erik.
1: Oké, rendben. Üzenet lenne, mert nincs üzenet?
2: Emily, mit üzensz anyának? Nagyon szereti az anyukáját.
1: Cuki. Rendben, köszönöm szépen a telefonát el, és kellemes estét kívánok nektek,
2: neked
1: jó?
2: Neked is viszont, és köszönjük szépen. Szia,
1: én köszönöm, ciao. Jó, érkezik elég újabb Reagan Lili nálunk, a szám címe Heal Me.
3: Sziasztok! Reagan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonaló. Hello, szia! Hogy hívnak téged?
2: Szia, Kuki! Beki vagyok, és a családomnak szeretném kérni a következő számot.
1: Jó, és szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni? Minden az üzenet?
2: Igen, a családomnak, hogy nagyon-nagyon szeretem őket.
1: Ez mit jelent a családod? Kicsit mesélj, kik vannak ott, vagy kivel vagy?
2: 7 éves fiam, 5 éves fiam, 2,5 éves kislányom és a drága férjem.
1: Szóval, figyelj, nagyon okos vagyok, 3 gyereked van, plusz egy férje, ugye?
2: Így van.
1: Már de okos vagyok, jó
2: igazi
1: van.
2: Nagy család.
1: Ja, az a jó, az a jó. Sok-sok boldogságot kívánunk nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Jaj, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, szia! Tényleg nagy család, az a jó! Allez, érkezik nálunk Matsasari, Juzsel és Sonika Legüt, a szem címe It Feels So Good, itt a rádió, ahol csak igazi ma is lágér megy!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánságműsor nálunk, lehet még telefonálni, sőt, szabad a vonalunk, most szorok, szabad. A 0620-311-111-re, nem sokára újra zenélünk egyet, érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril Remix.
2: I don't need a camera to capture this moment.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Annát Bogival együtt és Miss Moodal is, a szám címe Éden, friss újdonság itt a Rádió Egyen.
1: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégéit.
2: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. You're good.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig a van a túlsó végén, most ki ez van szerencsém? Szia, hogy hívnak téged?
2: Napot, Kétesner Bence vagyok.
1: Szervusz Bence, melyik városból telefonálsz?
2: Zirc.
1: Tessék?
2: Zirc, itt van Veszprémhez közel.
1: Veszprém, ó, ez egy szép hely Veszprém, nagyon jó. Na, kértel tőlem az új Alex Kenjami Isten eszem címe Bambolé, kinek szeretnéd küldöni?
2: Crash Piz Dávidnak.
1: Mi lenne az üzenet? Mi lenne az üzenet?
2: Hogy sok sikert kívánok neki az iskolába.
1: Jó, holnap is iskola van, ugye?
2: Igen.
1: Még 2 héten jól tudom, utána a szabadság, nyári szünet.
2: Igen, igen.
1: Mész valahol nyaralni?
2: Igen, Görögországba.
1: Görögország, jó, oké. Okay. Jó, az jó lesz. Nem fogsz fazni, ez biztos. Rendben, no. Köszönöm szépen a telefonát, elésig kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm, viszont.
1: Köszi, ciao. Pörögünk egy nagyot lennök fülkérkezik elég újjába. Alex Kenji nálunk, imádunk, a szent címe Bambolé.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kiadta Lame Hurts és Purple Disco Machine, aztán címe kicsit furcsa, de elmondom, Wonderful Life 25. De ki az aki? Halló, halló!
2: Halló, szia, Dávid vagyok, Martonvásárról.
1: Mi újság, Dávid?
2: Kérlek szépen, ma egy nagyon jó napunk volt, mert Martonvásáron terveztek egy lány foci kupát, a Kriston Attila korábbi válogatott radi focista.
1: Igen?
2: 13-15 éves lányoknak szervezte. És mellette volt vízi foci, meg darts foci, meg minden, úgyhogy a fiaim azok el voltak.
1: Az jó!
2: Igen, és most jöttünk éppen haza, mert nemrég játszott a 2006-os Martonvásári bajnokcsapat, amelyik feljutott az NB3-ba, színész válogatotta.
1: Na.
2: És mellette a Martonvásári öregfiúk, a Százhalombattai öregfiúkkal, úgyhogy már egész nap ilyen foci hangulatban volt.
1: Á, mondjuk, igen, pont ezt akartam mondani, hogy 4 nap múlva kezdődik a VB.
2: Na jó, de a VB-n nincs olyan szín, mint itt a 60 évesek fociában.
1: Jó, jó. És figyelj, jön az a bizonyos kérdés, hogy kinek fog szurkolni a VB-n?
2: Hát a világbajnokság egyértelmű, hogy a németeknek.
1: A németeknek? Ach, das ist gut.
2: Németeknek, de azért nehéz dolguk lesz már. Nem olyan a német foci, mint régen.
1: De ott lesznek a franciák, csak szólok, jó?
2: Na jó, nekik is egy pici szurkol.
1: Jó,
2: azért...
1: jó. Na. Akkor kinek szeretnék külni ezt a jó kis zenét? Mondd meg!
2: Hát figyelj, küldeném Kriston Attilának, hogy ilyen jó kis tornát szervezett a mai nap is, ilyen nagyon jó gyerek foci programokat intézett, és ezért nagyon jó napot csinált ide nekünk.
1: Jó, oké. Rendben, örülök, hogy hívtál engem, örülök, hogy jól érezted magad, vigyázz magadra, és kellemes hetet kívánok neked, jó?
2: Neked is nagyon jó hetet.
1: Köszönöm, ciao,
2: szia.
1: Érkezik a kanalunk Hertz, Pepper Disco Machine együtt, aztán címe még egyszer elmondom, Wonderful Life 25.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonaló, az új generáció. Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: János, hol értettem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, kérdőtelem, elég új a Bibi Rexa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én kivárok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao. Szia-szia! Érkezik az isteni Bibi Rexa, de előtte egy gyors SMS, amit kaptam, igen, elolvasok, próbálom hibatlanul. Szia Kuki, keretek egy jó kis pörgös számot Kuki Modra, Ipóságra, Felvidékre, Bohus Tomi és csapata Kinga a legjobb feleség, lányom Barbie és barátja Viktória, és nem utolsó sorban, anyós mama Zsuzsa, köszi, te vagy a király. Köszönöm szépen, itt van akkor az a pörgös zene, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Érkezik a diszkosi csapat, ez azt jelenti, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, a legközelebb jövő hét szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok! I have a dream. One day.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
5: Hello, hello, szavasszok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, ez a diszkosít Radio Show, amelyben ma is csak asszisztensek leszünk DJ Juniorral, én Bárány Attila vagyok.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, a hét utolsó napján is diszkosít Radio Show, tartsatok velünk FM-en, weben és applikáción keresztül. És na, hogy egy igazi mai slágerre kívánunk mindenkinek, kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, a diszkosít Radio Show-ban.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy diszkosít rádió show méghozzá félőben, de 3D-ben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki lejött Balatonmária fürdőre és velem bulizott a Dance Ice Seden az egész est és Bárány bulin. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, köszönhetően nektek, és már is jövök a jövő heti fellépésekkel, 6 lesz. Kedden, azaz holnap egy 3 órás privát bulival indítok. Szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból, ez utolsó előtti tripla. Ebben az évben ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinnőlő diszkosít a Rádió 1-en, a mai PG-vel, Bárány Attila és velem DJ Junior, és legközelebb július 2-án lesz diszkosít Legends, Ráckevén, tavaly is voltunk ezen a nagy fesztiválon, most is csütörtök este ott leszünk, mi fogunk játszani 3 órát, és előttünk, utánunk még Rádió 1 DJ-k is színesítik majd az estét.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek, névnaposok, ma többek között a Robertek, Ariadnék, Berengárok, Bogumilok és Jeremiások, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szigeti Péter, Peter Magto, akit a DJ Szövetség 2020-ban az év DJ-jévé választott, ehhez gratulálok is ezúton, Takács Riárd, Várkonyi Zsolt és Sarosi Ferenc, istenétes az ünnepelteket.
0: Én nem tudom, hogy mi van, de nekem még mindig be van ragadva ez a diszkosít pizza kóstoló parti, annyira jó volt, ugyebár az Attilával is beszéltük, hogy annyira nagy sikere volt az ő vendégeinél és mindenkinél, aki ott volt a helyszínen, hogy nagyon-nagyon szeretném, hogy csinálj valamikor egy nyárzáró hasonlót, szerintem ebben mind a hárman benne vagyunk, ahogy meg lesz a dátum, jövünk ezzel. Most pedig megyünk tovább, és jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

csak igazi mai sláger megy. A DJ

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy rengeteg fellépésem lesz a jövő héten, erre később még visszatérek, de ami nagyon-nagyon fontos, és hivatalos megjelenésünk viszont nem sokára, mert hogy elkészült és debütált is ugye a Rádió egy születésnapi fesztiválon a diszkosít vadonatúj dala. Sorry, a videoklip végleges formáját ölti lassan, úgyhogy jöhet a hivatalos megjelenés.
0: Így van, de itt mi a Rádió egyen exkluzív játszunk, úgyhogy minden este szól a Sorry, ma is természetesen. Illetve én jövő szombaton Dunajvárosban játszom majd egy Ibiza Classic Partin, a Schulzzal együtt fölidézzük a régi időket, amikor még tényleg együtt is játszottunk magán a Baleári szigeten Ibizán, aztán külön-külön is tekertünk ott, úgyhogy jó kis régi Classic House-okra lehet számítani, ibizai kedvencekre. Ne tessék elfelejteni, Email Angel Report a YouTube csatornámon, tessék csekkolni, egyébként kicsit hosszú, mondhatni 1 óra 15 perc körül van, de nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk. Ha minden igaz, akkor még lesz ilyen report, és majd az is kikerül a YouTube csatornámra, most pedig már is megyünk tovább. Jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez a Diszkosit Radio Show Rádió 1-en, 3D-ben, de félőben, a lejátszóknál Hanvai PG, a mikrofonoknál pedig DJ Junior és Bárány Attila.
1: DJ Junioros megjelenések most már az eredeti YouTube csatornámon elérhetők, a legutolsó Hugel, Iman Angel és Ultranati közösen a Moving to the Sun, amelyből csináltam egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ez is elérhető.
2: Ha szeretnétek az én sajátjaimat, akkor írtok nekem e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és már is küldök hozzá letöltő linket. Most pedig az egyik legnagyobb kedvencemmel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: Ez volt a Diszkosi Trédiósa itt a Rádió Egyen. Búcsúzunk mindenkitől. Hanvai PG, Bárány Attila és DJ Julia. Én azzal, hogy jövő szombaton Dunaújvárosba játszom egy ibizai bulin együtt a Schulzzal, kérem szépen. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon és a Facebookon. Ezzel búcsúzom mindenkitől. Szevasztok!
1: Holnap este én mixelek élőben itt a Rádió Egyen, és 6 fellépésem lesz egyébként. Kedden egy 3 órás privát bulival indítok, szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát parti vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból. Ez az utolsó előtti tripla ebben az évben, ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, én Bárány Attila voltam, és leszek holnap este is. Sziasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, vadonatúj tartalmak videóban, zenében, képanyagban, az összes social media felületemen tessék követni, és köszönöm, hogy ezeken a felületen minden egyes hétről hétre szaporodunk. Ezzel búcsúzom ma estére. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes nyáresti kikapcsolódás leszünk számotokra ma is. Tökéletes zenékkel és tökéletes DJ-kkel. Hello, Viacox!
2: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy igazi nyáresti szetre készülhettek tőlem, ami tele lesz jobbnál jobb darabokkal, amivel például indítani fogom az órát, a Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Show-tól, ami DJ Cimboránktól, nem mellesleg a World Is My Radio Show rezidens DJ-től, aki szerintem az egyik legjobb dalát írta az elmúlt évekből. Ez egy ízig-bérig house darab, ez a Shot of Adrenaline Antoniótól, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine rádiósót hallgatjátok a rádió egyen Wilcox a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, és hát megindulunk szépen felfelé.
1: Hogyha meg kellene tippelnem előre, hogy melyik lesz az egyik dal, ami a legtöbbet fog szólni nyáron a klubokban, akkor azt mondanám nektek, hogy ez a Gordo és a Lopo. Van benne valami különleges, egy kicsit olyan balkáni feeling, nagyon egyszerű, érthető dal, viszont pont emiatt működik szerintem. Jöjjön tehát a Lopo, itt a World is Mine rádiósóban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show vasárnap este. Wilcox a lemezjátszóknál négyszer volt már az év producere Magyarországon, és jön egy saját dal.
1: A következő az egy saját dal lesz, a Sundown, amit nyár közepén fogtok hallani, hivatalosan ugyanis akkor kerül ki az én csatornáimra. Addig csak is kizárólag itt játszom nektek a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban és a Live Mixben. Jöjjön tehát tőlem a Sundown, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy tetszik, írjátok meg. Ez a World is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió Egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió Egyet?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét. Ebben a következő egy órában is még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello, hello!
2: Ciao, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit! Jó helyen vagytok, ugyanis ebben az órában is nagyon jó zenéket fogunk játszani, amivel indítani fogjuk az órát az Ed Sheeran és a Kamera CD remixében. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Let's go!

0: A néhai Angie Stone és egy felejthetetlen dal, Wish I Didn't Miss You, ez Wilcox saját változata volt belőle a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Mára is hoztunk nektek rengeteg vadonatúj megjelenést, érkezik David Guetta leges legfrissebb zenéje, amit beígértünk.
1: David Guetta fáradhatatlanul ontja magából a slágereket, nagyobbnál nagyobb előadókkal dolgozik együtt, nem először igazából tőle, ezt már megszokhattuk. Most például Jennifer Lopez-zel álltak össze közösen, és készítették el a Save Me Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: A következő zene is, menjünk bele.
1: Hogyha van olyan track, ami nem maradhat ki a 2026-os nyár bulijaiból, az természetesen az Another és a Talk to You. Ezt egy patogós Tech House remixbe hoztam el nektek, amitől még jobban főműsoridős lett ez a dal. Menjünk tehát tovább a Talk to You-val, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: At the turntables now, we'll

0: hallgatok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött. Egy kis időutazás jön, szerintem nagyon fogtok örülni a következő dalnak. Az eredetije éppen 20 éves, 2006-ban jelent meg.
1: Hogyha van hangzás, ami nagyot megy, a következő abszolút ezek közé tartozik. 2026-ban a Tech House és az Electro House, ez a stílusfaja nagyon-nagyon működik. Black Eyed Peas-től hoztam el nektek a Beep-et, amire Default készített egy vadonatúj verziót, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: és az Out My Head itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ne menjetek sehová, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
3: Are you ready?
2: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Briklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Briklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek. Nektek hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a Where is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Bricklék-től a Beyond the Top, itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Thank you.

0: Minőségi, trendi, előremutató dance és house zenék vasárnap esténként is a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, éjfélig Bricklék a lemezjátszóim mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Egy újdonságot hoztam, most érkezik Esseltől az Activate című zenéje. Ez egy kicsit sötétebb hangulatú tech house, ami gonoszan lassan építkezik. Ahogy szoktam mondani, indul a katonamenet, ez ő most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. And the turntables now.

0: Nagyon köszönöm, hogy vasárnap este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Bricklake a lemezjátszói mögött, és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Ez BB Rexa és a New Religion, vagy azt is mondhatom volna rá, Insomnia 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsú dalunk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak, nem sokára Taylor Swift és Joel Corey is jön, de készülök ebben az órában Diplóval és a Clean Bandittel, most pedig a legújabban Regál Lilitől szuper daltét megint a Rádió egy egyik DJ-je, eztől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a korábban fenyőfa ültetvényen dolgozó Taylor Swift jön. Gyerekkorában ezzel segített be a családnak, akinek tényleg volt egy nagy karácsonyfa ültetvénye, és állítólag kifejezetten élvezte. Hát most picit más csinál. Ilyen dalokat készít. Taylor Swift, Top Light, a legújabb Rádió 1-es kedvenctől, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy igazi személyedző, egy igazi applikáció tulajdonos és egy igazi befektető, ja hát, és egy igazi DJ és producer. Na ez mind Joel Curry, aki az igazi mai slágerek között a Garantis szak közösen az egyik legújabbat hozza, ez a Stay a Little Longer, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Kozma Orsi, kösz, hogy jöttél Lótfibági remixében. Hattól Balázsék, náluk pedig a Vadió játék, egy focis párbaj, két hallgató fog egymással küzdeni, aki pedig több jó kérdésre tudja a választ, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Clean Bandit, Nem Merivel és David Guettával, ez a Cry Baby.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Stereo Max, akik hétvégén zenéltek nálunk, és DJ Metzger Viki, aki pedig ma este fog a World is My Radio Show-ban. Őt is érdemes hallgatni, és nem csak ott, hanem többek között a plázson is, ahol elindult a nyári szezon, több alkalommal Rádió 1 DJ-k ezen a nyáron is. Extra fellépőként a plázson, többek között DJ Metzger Viki is, a radio1.hu-n írunk még részleteket. Na most viszont, az újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Miley Cyrus-tól jön, a Midnight Sky egy kis extra változatossággal, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lady Gaga, aki nem akármilyen rekordot döntött, a Billboard bevételi listája is azt mutatja, hogy abszolút siker és rekord a legutóbbi turnéja, ami 236,2 millió dolláros bevételt hozott. Wow! Ő jön most Bradley Cooperrel, Lady Gaga, ez a Shallow, itt a Rádió 1-en.

0: things that I've got.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy a fogyarázsban pedig Sam Feld, aki ott volt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Természetesen vele is készítettünk exkluzív interjút, egészen pontosan Kis Márti, amit a Rádió 1 Top 50-ben is lehetett hallani, de a social felületeinken is ott van, aki megnézni a beszélgetést kattintson. Én pedig mutatom az igazi mai slágerét. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi